0: is evezek, szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi csúgott kegyelem.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Betegelégedettségi platform lesz, már 5 gyanúsítottja van az aranykonvoj ügynek. Melegszik az éghajlatunk, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Készül a beteg elégedettségi platform. A jövő héten a tervek szerint el is indul, jelentette be az egészségügyi miniszter egy budapesti konferencián. Kifejtette, a cél az, hogy a beteg vagy hozzátartozója visszajelzést tudjon adni az ellátás minőségéről. Hegedű Zsolt beszélt arról is, hogy jövő csütörtöktől elkezdődik a várólista csökkentési program, valamint november 1-től munkába áll a népegészségügyből kiváló Országos Gyógyszerészeti Intézet. Eddig 5 ember gyanúsítotti kihallgatása történt meg az úgynevezett aranykonvoj ügyben. A terrorelhárítási központ egykori főigazgatóján és az alkotmányvédelmi hivatal egyik vezetőjén kívül 3 rendőr van köztük, fejtette ki a központi nyomozó főügyészség. Őket hivatalos személy által elkövetett közokirat hamisítással gyanúsítják. A TEK és a titkos szolgálat március elején az M3-as autópályán feltartóztatott egy ukrán pénzszállítmányt. A járművekből a hatóságok több tonna aranyat és készpénzt foglaltak le, a szállítmányt kísérő személyeket pedig napokig fogva tartották. Élénkül a koronavírus, több fertőzés lehet a következő időszakban. Az elmúlt héten országos szinten emelkedett a kórokozó örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben. Nőttek az értékek Budapesten, a délpesti és a központi szennyvíztisztító területén, az agglomerációban, Békéscsabán, Pécsett, Szegeden, Szolnokon és Tatabányán is. A szakemberek szerint ezeken a településeken erősebben jelenhet meg a betegség. Egyre melegebb Magyarország éghajlata, miközben a csapadékos napok száma is csökken. Erre mutatott rá a Központi Statisztikai Hivatal legújabb Klímaindikátorok Magyarországon című kiadványa, amely az éghajlatváltozás hazai hatásait vizsgálja. A legfontosabb megállapításokról Tóth Pétert, a KSH Természeti Erőforrás Statisztikai Főosztály vezetőjét kérdeztük.
2: A nyári középhőmérséklet az elmúlt 125 évben több mint 2 Celsius fokkal emelkedett. Egyre gyakoribbak és hosszabbak a hőhullámok, nő a hőségnapok és a trópus éjszakák száma is. Több mint 100 év alatt átlagosan 22 nappal csökkent a csapadékos napok száma.
1: Elvonult a hidegfront, lehűlt a levegő. Felhős napos időnk van, megerősödik a szél. Délután mindössze 17-18 fok körül várható a csúcs hőmérséklet. Holnap újra elszürkül az égbolt, de északon még több órára kisüthet a nap. Eső napközben szorványosan, főként a Dunántúlon, majd estétől egyre nagyobb területen fordulhat elő. Vasárnap keleten még borongós, zivataros idővel indul a nap, a folytatásban a csapadékzóna fokozatosan kelet felé távozik.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Best FM Start. Dunaújváros legfrissebb hírei.
1: Dr. Fehér Henriett, a főorvos vette át a betegellátó osztály vezetését. Köszöntöm Önöket. Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Október 1-től dr. Fehér Henriett, a főorvos vette át a betegellátó osztály vezetését. A vezetői megbízatást a korábbi osztályvezető dr. Preit Zoltán saját döntése alapján adta át. Dr. Fehér Henrietta 1999-ben szerzett orvosi diplomát Szegeden, ezt követően anesteziológiai és intenzív terápiás szakvizsgát tett. Pályafutása során több városban is dolgozott, sürgősségi, illetve intenzív terápiás területen, majd visszatért a Szent Pantaleon kórházhoz. Az elmúlt években az SBO meghatározó tagjává vált, szakmai munkáját pedig 2024-ben stratégiai igazgatói dicsérettel ismerték el. Az új osztályvezető feladata így egy olyan sürgősségi betegellátó egység irányítása lesz, amelyben már korábban is jelentős tapasztalatot szerzett, írja a Duna Online. A kábítószerügyi egyeztető fórum Dunaújvárosi ülésén a helyi szakemberek és intézményvezetők vitatták meg a szenvedélybetegségek elleni küzdelem legégetőbb kihívásait. A találkozónak a Találj Haza Rehabilitációs Alapítvány Derkovics utcai bázisa adott otthont. A rendezvényen a városban működő szenvedélybetegeket segítő szervezetek képviselői, intézményvezetők, valamint a szakterülethez tartozó szakemberek gyűltek össze, hogy áttekintsék az aktuális problémákat és a lehetséges megoldási stratégiákat, írja weboldalán a város. Közel egy hónapot éltek meg az eddigi negatív rekordok Magyarország legnagyobb folyóján. A Duna vízállása októberre ismét történelmi mélypontra süllyedt Fejér megye összes mérőállomásánál. Dunaújváros mínusz 120-on állt, itt 4 centivel voltak lejjebb. A Dunaföldvári mérőpontnál a part kialakítása miatt nagyon látványos az apadás, és könnyen megközelíthető a meder, ott mínusz 241 centit mértek, ami 6-tal haladja meg a történelmi rekordot, további adatokról ír a Feol portál. A könyvtár október 6 és 9 között a raktárba is beengedi az érdeklődőket, 13 és 16 óra között lehet válogatni a raktár polcairól, tehát még a mai napon. A hét második felében irodalmi beszélgetőkör, a Dunakosár bemutatkozása és helytörténeti játék is szerepel a programban. Az Országos Könyvtári Napok Dunaújvárosi Program sorozatát október 10-én a Könyves Szombat zárja ingyenes beiratkozással, kézműves foglalkozással, arcfestéssel és 16 órától a Medve és a Madár című báb előadással. Filmekkel, koncertekkel, kiállítással és rengeteg beszélgetési lehetőséggel elindult a második Fehérvári Dokumentumfilmfesztivál. Idén is hazai alkotásokon keresztül mutatnak be egy-egy társadalmi kihívást, mindennapi vagy éppen történelmi eseményt. A film a képzőművészet hagyományaira épül, miközben új dimenziót ad a képeknek a mozgás és az idő segítségével. Olvasható a Fedok oldalán, nem véletlen a párhuzam, ugyanis az idei Fehérvári Dokumentumfilmfesztivál még színesebb programokkal készül a közönség számára. A hangsúly természetesen továbbra is a mozgóképen van, ám idén a zene, a tánc és az ének mellett a Hangszín Tér Művészeti Iskola képzőművészeti szakos diákjainak kiállítása is kiegészíti a repertoárt, melyről bővebben ír a Feol. A Dunaújvárosi SC Lóránffy Zsuzsanna Technikum és Kollégium diákjai nyerték a Ki mit tud elnevezésű bűnmegelőzési vetélkedő egyik regionális elődöntőjét. A megmérettetést szeptember 29-én rendezte meg a Budapesti Rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztálya a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács támogatásával középiskolás fiatalok számára. A versenyzők 7 regionális elődöntőben mérhették össze tudásukat és kreativitásukat, egyebek mellett a Beugró című televíziós műsor átdolgozott feladataiban. A Dunaújvárosi Lóránffy csapata Szekszárdon vett részt az elődöntőn, ahol első helyen végzett, ezzel pedig bejutott a döntőbe, melyet november 3-án rendeznek Budapesten. Vaddisznók, őzek és szarvasok is felbukkantak a Velence környéki utakon. A korai sötétedés miatt most különösen fontos az óvatosság, hiszen a vadak és a hazafelé tartó autósok aktív időszaka egybeesik, és könnyen balesetet okozhatnak, hívja fel a figyelmet a velencei polgárőrség közösségi oldalán. Velence egyik különlegessége, hogy a természet szinte karnyújtást kér a vonal lakott területektől. Ez azonban azt is jelenti, hogy az erdőkben élő állatok időnként az utak közelébe, sőt akár a településen is megjelenhetnek. Vasárnap délután a Dunaújvárosi repülőtérre kérték a hatóságok segítségét, miután egy vitorlázó repülő leszállás közben balesetet szenvedett. Az eset során a gépben ülő két személy könnyű sérüléseket szenvedett, őket a mentők kórházba szállították. Az eset helyszínére a Baracsi önkéntes és a Dunaújvárosi hivatásos tűzoltók érkeztek, továbbá a rendőrség is. A FEOL megkereste a Fejér megyei rendőrfőkapitányság kommunikációs szolgálatát, hogy az esettel kapcsolatban milyen eljárást folytatnak. Mint válaszukban írták, október 4-én a délutáni órákban egy vitorlázó repülőgép leszállás közben balesetet szenvedett, a fedélzetén tartózkodó két férfi pedig megsérült. Az eset kapcsán a Dunaújvárosi rendőrkapitányság munkatársai szabálysértési szemlét tartottak. Ismét lehet pályázni a jövő borásza ösztöndíjra. Az 1 millió forintos támogatás lehetőséget biztosít a szőlész borász hallgatók számára, hogy versenyképes tudást és nemzetközi tapasztalatot szerezzenek. Eddig 10 diák részesült az ösztöndíjban, ők például Új-Zélandon, Kaliforniában, Ausztráliában, Olaszországban és Franciaországban tölthették szüreti gyakorlatokat. Innen Fejér megyéből is november 15-ig lehet benyújtani a jelentkezési dolgozatokat. Jóha tudják a Fejér megyeiek is, hogy súlyos fulladás és belső sérülés veszély miatt mágneses társasjátékot hívtak vissza a forgalomból. A Magnetic Blackstones nevű termékben található kisméretű mágnesek a megengedett értéknél 15-ször erősebbek, melyek lenyelés esetén bélcsavarodást, bélelhalást is okozhatnak. A fogyasztóvédelmi hatóság azt kéri, hogy aki ilyen játékot vásárolt a holland online forgalmazó oldalán, az vegye el a gyerekektől és ne használják tovább. A kötelező adatszolgáltatás első hónapjában több mint 12 millió nyugta adatai érkeztek be a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz, mintegy 33 milliárd forint értékben. Szeptembertől már a papíron és számítógéppel kiállított viszonylatokról is kötelező adatot küldeni, a NAV ingyenes alkalmazásával pedig már 700 ezer elektronikus nyugtát állítottak ki. Az év végéig tartó átállási időszakban a hatóság még nem büntet, hanem tájékoztatással és képzésekkel segíti a Fejér megyei vállalkozókat is. Jó, ha tudják a Fejér megyeiek is, hogy folytatódik a

0: A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapján. A Fejér megyeiek is fotókkal segíthetik a macskák vadászatának kutatását. Egyetlen fotó is értékes adat lehet a kutatóknak a házi macskák vadászatáról, ezért a Hunren Ökológiai Kutatóközpont Macska Préda projektje arra hívja a lakosságot, hogy saját fényképes megfigyeléseivel segítsen feltérképezni, milyen vadon élő állatok kerülnek kapcsolatba a házi macskákkal. Ha lehetséges, érdemes több képet készíteni a zsákmányról, és sokat segít néhány mondat a helyzetről, az apró részletek teszik igazán jól használhatóvá a megfigyeléseket. A meteorológusok szerint eleinte több felhő lesz az égen, de napközben már szakadozottabb lesz a felhőzet, és hosszabb, rövidebb napos időszakok várhatók. Számottevő csapadék nem valószínű, élénk, erős lesz az északnyugati szél. Reggel 13, délután 19 fok körül várható a hőmérséklet.
1: Zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Jó reggelt kívánok a hét utolsó munkanapján, október 9-ét mutat a naptár. A mai nap a Dénesek névnapja. Sok boldogságot kívánok névnapos, szülinapos best hallgatóinknak egyaránt. Mindjárt a Bahamán, nem sokára NSZT-sa, de mindenek előtt a Nickelback és a Fotográf jön. Hívható SMS Viber 0625 55 155, 6 óra múlt 10 perccel. Még egyszer, jó reggelt, jó utat!
1: Best FM!

0: Best FM, a legjobb zenék egy kis segítség úton lévőknek.
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: Terelést építettek az M5-ösön Ócsa és az M0-ás csomópont között, a 22-es és a 30-as kilométer között. Budapest felé a külső sáv és az ellenkező oldal belső sávja járható. Röszke felé pedig a leálló és a külső sávon halad a forgalom. Fontos tudnivaló, hogy aki Budapest felé tart és az M0-ásra szeretne felhajtani, az maradjon a külső sávban, ne pedig az átterelt belsőben. Onnan nem fog menni a felhajtás. Jó utat!
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék!

0: mesét. Vesztefem a legjobb zenék a front után, napközben lassan felszakadozik a felhőzet, 15-22 fokra és élénk szélre kell készülni. Folytatás és részletek a hírek végén, rögtön fél hét, jó reggelt, Sean Paul és Sasha közöse folytatja mindjárt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Délután a legtöbb helyen újra napos idő várható. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. A súlyos szakember hiány és az elvándorlás megfékezésére legalább 25%-os azonnali béremelést sürget a szociális és gyermekvédelmi szektorban a szakmai érdekképviselet elnöke. A parlamenti vizsgálóbizottság ülésén elhangzott, a rendkívüli terhelés és az alacsony fizetések miatt a dolgozók 15%-a hiányzik a rendszerből, ami kezelhetetlen helyzethez vezet. Új óriás vállalat jöhet létre Hollywoodban, miután a Paramount felvásárolta a Warner Brothers. A két legnagyobb amerikai stúdió összeolvadása hónapokig tartó jogi viták és rengeteg kritika után valósult meg. Sokan attól tartanak, hogy az esetleges leépítések és központosítás káros hatással lehet a szabad versenyre, és így a nézők is rosszul járnak. Szakértők szerint az átszámítva 35 ezer milliárd forintos ügylet átformálhatja Hollywoodot és a teljes média szinteret. Iskolai kiránduláson vesztette életét egy középiskolás lány Hévízen. A Közép-Magyarországi Agrárszakképzési Centrum egyik végzős osztályának tanulójához hajnalban riasztották a mentőket, de az életét már nem tudták megmenteni. A haláleset egy szállodában történt, a körülményeket vizsgálják, közölte a Zala megyei rendőrfőkapitányság. Egészségtelen a levegő minősége az ország több pontján a magas szállópor koncentráció miatt. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ legfrissebb mérései szerint egyebek mellett Szombathelyen, Moson-Magyaróváron, Vácon, Egerben és Nyíregyházán egészségtelen, Budapesten, Pécsen, Szegeden, Debrecenben és Miskolcon pedig kifogásolt a levegő minőség. A meteorológiai előrejelzések szerint a napokban megélénkül a szél, ami javít majd a helyzeten. Meghosszabbítanák a paksi atomerőmű blokkjainak üzemidejét, legalább 4 gigawattnyi új szélerőmű kapacitást építenének ki, és fejlesztenék az elektromos hálózatot, valamint az energiatárolást. A kormány célja az, hogy 2040-re olcsóbb, tisztább és kiszámíthatóbb legyen Magyarország energiaellátása. 4 kortárs román filmet mutatnak be a Román Filmnapokon. A Corvin moziban, illetve a Szegedi Belvárosi moziban látható alkotások az identitás, az emlékezet, a társadalmi változások és az emberi kapcsolatok kérdéseit járják körbe. A fesztivált Christian Mungiu Fjord című filmje nyitja. Az alkotás az idei Cannes-i filmfesztiválon elnyerte az aranypálmát. Aláírták az M6-os autópálya üzemeltetési szerződését. Az Érditető és Dunaújváros közötti szakaszt 44 milliárd forintért a Strádát megépítő és 2 évtizede működtető koncesszor kapta meg, további 11 évre.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Dr. Fehér Henriett, a főorvos vette át a betegellátóosztály vezetését. Köszöntöm Önöket. Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Október 1-től Dr. Fehér Henriett, a főorvos vette át a betegellátóosztály vezetését. A vezetői megbízatást a korábbi osztályvezető Dr. Freid Zoltán saját döntése alapján adta át. Dr. Fehér Henrietta 1999-ben szerzett orvosi diplomát Szegeden, ezt követően anesteziológiai és intenzív terápiás szakvizsgát tett. Pályafutása során több városban is dolgozott sürgősségi, illetve intenzív terápiás területen, majd visszatért a Szent Pantaleon kórházhoz. Az elmúlt években az SBO meghatározó tagjává vált, szakmai munkáját pedig 2024-ben stratégiai igazgatói dicsérettel ismerték el. Az új osztályvezető feladata így egy olyan sürgősségi betegellátó egység irányítása lesz, amelyben már korábban is jelentős tapasztalatot szerzett, írja a Duna Online. Közel egy hónapot éltek meg az eddigi negatív rekordok Magyarország legnagyobb folyóján, A Duna vízállása októberre ismét történelmi mélypontra süllyedt Fejér megye összes mérőállomásánál. Dunaújváros mínusz 120-on állt, itt 4 centivel voltak lejjebb. A Dunaföldvári mérőpontnál a part kialakítása miatt nagyon látványos az apadás, és könnyen megközelíthető a meder, ott mínusz 241 centit mértek, ami 6-tal haladja meg a történelmi rekordot, további adatokról ír a FEOL portál. A könyvtár október 6 és 9 között a raktárba is beengedi az érdeklődőket, 13 és 16 óra között lehet válogatni a raktár polcairól, tehát még a mai napon. A hét második felében irodalmi beszélgetőkön, a Dunakosár bemutatkozása és helytörténeti játék is szerepel a programban. Az Országos Könyvtári Napok Dunaújvárosi Program sorozatát október 10-én a Könyves Szombat zárja ingyenes beiratkozással, kézműves foglalkozással, arcfestéssel és 16 órától a Medve és a Madár című báb előadással. A kötelező adatszolgáltatás első hónapjában több mint 12 millió nyugta adatai érkeztek be a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz, mintegy 33 milliárd forint értékben. Szeptembertől már a papíron és számítógéppel kiállított viszonylatokról is kötelező adatot küldeni, a NAV ingyenes alkalmazásával pedig már 700 ezer elektronikus nyugtát állítottak ki. Az év végéig tartó átállási időszakban a hatóság még nem büntet, hanem tájékoztatással és képzésekkel segíti a Fejér megyei vállalkozókat is. A meteorológusok szerint eleinte több felhő lesz az égen, de napközben már szakadozottabb lesz a felhőzet, és hosszabb, röviden napos időszakok várhatók. Számottevő csapadék nem valószínű, élénk, erős lesz az északnyugati szél. Reggel 13, délután 19 fok körül várható a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. A vénasszonyok nyara után kicsit mozgalmasabb időjárás köszöntött be, és erre kell készülnünk hétvégén is. A napsütés mellett sokszor lesznek felhők az égen, itt-ott futózáporok, 15-23 fok, ma is, holnap is, vasárnap ennél egy fokkal hűvösebb lesz, majd csak 12-20 fok között alakul a maximum. Jön egy újabb a 90-es és 2000-es évek telejthetetlen slágerei közül, ez a Linkin Park dala, az In The End, a Best FM-en. It's

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Hogy mi van a vénasszonyok nyara után? Az indián nyár után? Még egy kis nyár. All Summer Long a következő órában Kid Rockkal. És jön a huligánzis. Hívható SMS Viber 0620-55-55-155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
0: Reklám.
3: Találja meg új otthonát Dunaföldvár szívében. Ismerje meg a Hársfaliget lakóparkot. Világos, tágos terek, modern otthonok és gyönyörű belső kert, ahol a nyugalom minden nap körülvesz. Hársfaliget lakópark Dunaföldvár. Költözzön oda, ahol jó élni. Hársfal-liget.hu.
4: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását! Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját! Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőit a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron! 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Dr. Fehér Henriett, a főorvos vette át a betegellátóosztály vezetését. Köszöntöm Önöket. Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Október 1-től dr. Fehér Henriett, a főorvos vette át a betegellátóosztály vezetését. A vezetői megbízatást a korábbi osztályvezető dr. Frey Zoltán saját döntése alapján adta át. Dr. Fehér Henriett a 1999-ben szerzett orvosi diplomát Szegeden, ezt követően anesteziológiai és intenzív terápiás szakvizsgát tett. Pályafutása során több városban is dolgozott sürgősségi, illetve intenzív terápiás területen, majd visszatért a Szent Pantaleon kórházhoz. Az elmúlt években az SBO meghatározó tagjává vált, szakmai munkáját pedig 2024-ben stratégiai igazgatói dicsérettel ismerték el. Az új osztályvezető feladata így egy olyan sürgősségi betegellátó egység irányítása lesz, amelyben már korábban is jelentős tapasztalatot szerzett, írja a Duna Online. A kábítószerügyi egyeztető fórum Dunaújvárosi ülésén a helyi szakemberek és intézményvezetők vitatták meg a szenvedélybetegségek elleni küzdelem legégetőbb kihívásait. A találkozónak a Találj Haza Rehabilitációs Alapítvány Derkovics utcai bázisa adott otthont. A rendezvényen a városban működő szenvedélybetegeket segítő szervezetek képviselői, intézményvezetők, valamint a szakterülethez tartozó szakemberek gyűltek össze, hogy áttekintsék az aktuális problémákat és a lehetséges megoldási stratégiákat, írja weboldalán a város. Közel egy hónapot éltek meg az eddigi negatív rekordok Magyarország legnagyobb folyóján. A Duna vízállása októberre ismét történelmi mélypontra süllyedt Fejér megye összes mérőállomásánál. Dunaújváros mínusz 120-on állt, itt 4 centivel voltak lejjebb. A Dunaföldvári mérőpontnál a part kialakítása miatt nagyon látványos az apadás, és könnyen megközelíthető a meder, ott mínusz 241 centit mértek, ami 6-tal haladja meg a történelmi rekordot. További adatokról ír a FEOL portál. Ismét lehet pályázni a Jövő Borásza ösztöndíjra. Az 1 millió forintos támogatás lehetőséget biztosít a szőlész borász hallgatók számára, hogy versenyképes tudást és nemzetközi tapasztalatot szerezzenek. Eddig 10 diák részesült az ösztöndíjban, ők például Új-Zélandon, Kaliforniában, Ausztráliában, Olaszországban és Franciaországban tölthették szüreti gyakorlatokat. Innen Fejér megyéből is november 15-ig lehet benyújtani a jelentkezési dolgozatokat. A meteorológusok szerint eleinte több felhő lesz az égen, de napközben már szakadozottabb lesz a felhőzet, és hosszabb, röviden napos időszakok várhatók. Számottevő csapadék nem valószínű, élénk, erős lesz az északnyugati szél. Reggel 13, délután 19 fok körül várható a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, szép jó reggelt kívánok október 9-én a tojás világnapján. Eminem és a Real Slim Shady kezd, nem sokára Topaz is itt lesz a New Millennium-mal, aztán Sophie B. Hawkins és a Ride Beside You, és így tovább, és így tovább. És persze várom ma reggel is a közlekedési infókat a 0620 55 55 155-re. Max M. Levente vagyok, ez pedig a
0: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék, friss infók autósoknak.
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: Az M1-esen Tatabánya és Herceghalom között a Győr felé vezető oldalon változatlanul a külső és a leállósáv járható. Budapest felé viszont változás történt az 55-ös kilométertől a 33-asig. Már a saját oldalon az új kiszélesített pályán két sávon halad a forgalom, az átterelés megszűnt. Tehát a terelés elején és végén, azaz a 61-es és 55-ös, majd a 33-as és 19-es kilométer között a korábbi forgalmi rend maradt, azaz a belső sávot átterelik az ellenkező oldal belső sávjára, melyet a kamionok nem használhatnak. Jó utat!
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best.

0: Best FM a legjobb zenék, hogy milyen időre készülhetünk ma, és a hétvégén kiderül az időjárás jelentés végén. Hát az biztos, hogy a nyugodt vénasszonyok nyarának vége, és egy kicsit mozgalmasabb lesz az időjárás. Napsütés, felhők, néha eső, és egy fokkal hűvösebb idő. Röviden összefoglalva ennyi. Még több időjárás és friss infók a hírekben, aztán a Lighthouse Family dalát, a High-t indítom.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Délután a legtöbb helyen újra napos idő várható. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Megkezdődött az aszbesztes területek lefedése Szombathelyen. Elsőként az Oladi Plató utcáin és a Pázmány Péter körúton dolgoznak. A több mint 100 helyszín bitumenes fedése több mint 500 milliárd forintba kerül. A kormány 3 milliárd forintos alapot hozott létre az aszbeszt szennyezésben érintett települések megsegítésére. Ismét lehet pályázni a jövő borásza ösztöndíjra. Az 1 millió forintos támogatás lehetőséget biztosít a szőlész borász hallgatók számára, hogy versenyképes tudást és nemzetközi tapasztalatot szerezzenek. Eddig 10 diák részesült az ösztöndíjban, ők például Új-Zélandon, Kaliforniában, Ausztráliában, Olaszországban és Franciaországban tölthették szüreti gyakorlatukat. November 15-ig lehet benyújtani a jelentkezési dolgozatokat. Karbantartás miatt lezárják a déli pályaudvart a hétvégén. Váltókat javítanak, sineket és aljakat cserélnek, átvizsgálják a felső vezetéket, helyreállítják a Kelenföld felé vezető alagút bejáratát és a támfalat, valamint kijavítják a peronokat. A Baross Gábor vasútfejlesztési terv keretében rövidesen egy átfogóbb vasúti átépítés kezdődik. Meghosszabbítanák a paksi atomerőmű blokkjainak üzemidejét, legalább 4 gigawattnyi új szélerőmű kapacitást építenének ki, és fejlesztenék az elektromos hálózatot, valamint az energiatárolást. A kormány célja az, hogy 2040-re olcsóbb, tisztább és kiszámíthatóbb legyen Magyarország energiaellátása. Új óriás vállalat jöhet létre Hollywoodban, miután a Paramount felvásárolta a Warner Brothers-t. A két legnagyobb amerikai stúdió összeolvadása hónapokig tartó jogi viták és rengeteg kritika után valósult meg. Sokan attól tartanak, hogy az esetleges leépítések és központosítás káros hatással lehet a szabad versenyre, és így a nézők is rosszul járnak. Szakértők szerint az átszámítva 35 ezer milliárd forintos ügylet átformálhatja Hollywoodot és a teljes média szinteret. Aláírták az M6-os autópálya üzemeltetési szerződését. Az Érditető és Dunaújváros közötti szakaszt 44 milliárd forintért a Strádát megépítő és 2 évtizede működtető koncesszor kapta meg, további 11 évre. Iskolai kiránduláson vesztette életét egy középiskolás lány Hévízen. A Közép-Magyarországi Agrárszakképzési Centrum egyik végzős osztályának tanulójához hajnalban riasztották a mentőket, de az életét már nem tudták megmenteni. A haláleset egy szállodában történt, a körülményeket vizsgálják, közölte a Zala megyei rendőrfőkapitányság.
1: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Dr. Fehér Henriett, a főorvos vette át a betegellátóosztály vezetését. Köszöntöm Önöket. Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Október 1-től Dr. Fehér Henriett, a főorvos vette át a betegellátóosztály vezetését. A vezetői megbízatást a korábbi osztályvezető Dr. Freid Zoltán saját döntése alapján adta át. Dr. Fehér Henrietta 1999-ben szerzett orvosi diplomát Szegeden, ezt követően anesteziológiai és intenzív terápiás szakvizsgát tett. Pályafutása során több városban is dolgozott sürgősségi, illetve intenzív terápiás területen, majd visszatért a Szent Pantaleon kórházhoz. Az elmúlt években az SBO meghatározó tagjává vált, szakmai munkáját pedig 2024-ben stratégiai igazgatói dicsérettel ismerték el. Az új osztályvezető feladata így egy olyan sürgősségi betegellátó egység irányítása lesz, amelyben már korábban is jelentős tapasztalatot szerzett, írja a Duna Online. A könyvtár október 6 és 9 között a raktárba is beengedi az érdeklődőket, 13 és 16 óra között lehet válogatni a raktár polcairól, tehát még a mai napon. A hét második felében irodalmi beszélgetőkör, a Dunakosár bemutatkozása és helytörténeti játék is szerepel a programban. Az Országos Könyvtári Napok Dunaújvárosi Program sorozatát október 10-én a Könyves Szombat zárja ingyenes beiratkozással, kézműves foglalkozással, arcfestéssel és 16 órától a Medve és a Madár című báb előadással. Filmekkel, koncertekkel, kiállítással és rengeteg beszélgetési lehetőséggel elindult a második Fehérvári Dokumentumfilmfesztivál. Idén is hazai alkotásokon keresztül mutatnak be egy-egy társadalmi kihívást, mindennapi vagy éppen történelmi eseményt. A film a képzőművészet hagyományaira épül, miközben új dimenziót ad a képeknek a mozgás és az idő segítségével, olvasható a Fedok oldalán, nem véletlen a párhuzam, ugyanis az idei Fehérvári Dokumentumfilmfesztivál még színesebb programokkal készül a közönség számára. A hangsúly természetesen továbbra is a mozgóképen van, ám idén a zene, a tánc és az ének mellett a Hangszín Tér Művészeti Iskola képzőművészeti szakos diákjainak kiállítása is kiegészíti a repertoárt, melyről bővebben ír a FEOL. Jó, ha tudják a Fejér megyeiek is, hogy folytatódik a külhoni tanulmányi kirándulásokat támogató határtalanul program. A kezdeményezés részeként 7-es diákok látogathatnak el a környező országok magyar lakta területeire, osztályonként 1 és 7 millió forint közötti visszanemtérítendő támogatás igényelhető. A meteorológusok szerint eleinte több felhő lesz az égen, de napközben már szakadozottabb lesz a felhőzet, és hosszabb, rövidebb napos időszakok várhatók. Számottevő csapadék nem valószínű, élénk, erős lesz az északnyugati szél. Reggel 13, délután 19 fok körül várható a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, október 9-e van péntek, sok boldogságot a névnapos déneseknek, és Isten éltesse a szülinaposokat is. Híres szülinaposaink pedig John Lennon, aki 1940. október 9-én született, ugye nem kell bemutatni, de azért mégis. Angol énekes, gitáros, a Beatles tagja, Paul McCartney mellett minden idők legsikeresebb és legnagyszerűbb dalszerzője. ...1944-ben ezen a napon született John Entwistle, angol basszusgitáros, a The Who alapító tagja. ...1957-ben a mai napon született Tini Camusi, jamaikai reggae énekes leghíresebb száma, a Here Comes the Hot Stepper című dal, ami 1994 egyik legnagyobb slágere volt. 1973. október 9 megszületett Terry Balsamo, gitáros, az amerikai Evanescence tagja. A sort pedig a 78-as születésű Nicholas Byrne, az ír Westlife tagja zárja. Még egyszer sok boldogságot minden ünnepeltnek, hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágere.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó reggelt kívánok, október 9-e péntek reggele már igazán őszies, élénk szél fúj kint, hűvös is van, és marad is ez a fajta időjárás egész hétvégén. Részletek a hírekben, aztán énekel majd Whitney Houston. És jön Abla Halluiziana is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
2: Találja meg új otthonát Dunaföldvár szívében. Ismerje meg a Hársfaliget lakóparkot. Világos, tágos terek, modern otthonok és gyönyörű belső kert, ahol a nyugalom minden nap körülvesz. Hársfaliget lakópark Dunaföldvár. Költözzön oda, ahol jó élni. Hársfal-liget.hu.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását! Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját! Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon! Hirdessen nálunk, kedvező áron! 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es! És 2000-es évek felejthetetlen.

0: Next FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Dr. Fehér Henriett, a főorvos vette át a betegellátóosztály vezetését. Köszöntöm Önöket. Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Október 1-től Dr. Fehér Henriett, a főorvos vette át a betegellátóosztály vezetését. A vezetői megbízatást a korábbi osztályvezető Dr. Freit Zoltán saját döntése alapján adta át. Dr. Fehér Henrietta 1999-ben szerzett orvosi diplomát Szegeden, ezt követően anesteziológiai és intenzív terápiás szakvizsgát tett. Pályafutása során több városban is dolgozott sürgősségi, illetve intenzív terápiás területen, majd visszatért a Szent Pantaleon kórházhoz. Az elmúlt években az SBO meghatározó tagjává vált, szakmai munkáját pedig 2024-ben stratégiai igazgatói dicsérettel ismerték el. Az új osztályvezető feladata így egy olyan sürgősségi betegellátó egység irányítása lesz, amelyben már korábban is jelentős tapasztalatot szerzett, írja a Duna Online. Filmekkel, koncertekkel, kiállítással és rengeteg beszélgetési lehetőséggel elindult a második Fehérvári Dokumentumfilm Fesztivál. Idén is hazai alkotásokon keresztül mutatnak be egy-egy társadalmi kihívást, mindennapi vagy éppen történelmi eseményt. A film a képzőművészet hagyományaira épül, miközben új dimenziót ad a képeknek, a mozgás és az idő segítségével. Olvasható a Fedok oldalán, nem véletlen a párhuzam, ugyanis az idei Fehérvári Dokumentumfilm Fesztivál még színesebb programokkal készül a közönség számára. A hangsúly természetesen továbbra is a mozgóképen van, ám idén a zene, a tánc és az ének mellett a Hangszín Tér Művészeti Iskola képzőművészeti szakos diákjainak kiállítása is kiegészíti a repertoárt, melyről bővebben ír a FEOL. Közel egy hónapot éltek meg az eddigi negatív rekordok Magyarország legnagyobb folyóján. A Duna vízállása októberre ismét történelmi mélypontra süllyedt Fejér megye összes mérőállomásánál. Dunaújváros mínusz 120-on állt, itt 4 centivel voltak lejjebb. A Dunaföldvári mérőpontnál a part kialakítása miatt nagyon látványos az apadás, és könnyen megközelíthető a meder, ott mínusz 241 centit mértek, ami 6-tal haladja meg a történelmi rekordot, további adatokról ír a FEOL portál. Jó, ha tudják a Fejér megyeiek is, hogy folytatódik a külhoni tanulmányi kirándulásokat támogató határtalanul program. A kezdeményezés részeként hetedikes diákok látogathatnak el a környező országok magyar lakta területeire, osztályonként 1 és 7 millió forint közötti visszanemtérítendő támogatás igényelhető. A meteorológusok szerint eleinte több felhő lesz az égen, de napközben már szakadozottabb lesz a felhőzet, és hosszabb, röviden napos időszakok várhatók. Számottevő csapadék nem valószínű, élénk, erős lesz az északnyugati szél. Reggel 13, délután 19 fok körül várható a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Aki úgy érzi, kicsit elfáradt a munkahét legvégére, így péntek reggel 8 után 4 perccel tekerje följebb a hangerőt. Jön egy kis energialöket Martin Solveigtől, Rockin' Music, készül a Halott pénz, jön a Destiny's Child és a Dario G is a Carnaval de Paris-val. Jó reggelt, jó utat kívánok, hívható SMS Viber 0620 55 55 155, Maxim Levente vagyok.
0: Best FM.

0: Jazz FM, a legjobb zenék, friss infók az utakról.
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: Megszűnt a teljes útzár az 51-es főúton Dömsöt közelében, ahol korábban két autó ütközött a 48-as kilométernél, a forgalom ismét irányonként váltakozva halad. Erős a reggeli forgalom a főváros felé vezető főbb útvonalakon, az M3-as bevezetőn, lassabb az M5-ös az új kiépített terelésnél Ulcsa és az M0-ás között, ugyanez a helyzet a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól és az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán is. Jó utat!
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék. Tegnap a front előtt még rövid nadrágban és pólóban bringáztam, 25 fok volt, durva. Hát mától ez már, és úgy néz ki jövő tavaszig, nem lesz így, de hát ennek van itt most az ideje, az ősznek, és sokat rövidülnek a nappalok októberben, bár már most is fura, hogy hat után sötétedik. Több mint másfél órával lesz rövidebb egy nap, hossza októberben, így a hónap végén már jóval korábban fog sötétedni. Jó reggelt, jó utat, jó munkát kívánok, kitartást a hét utolsó munkanapjához, rögtön 8:30 a friss hírek végén részletek az igazi őszről, a következő fél órát pedig a Sixpence None the Richer dala indítja.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Délután a legtöbb helyen újra napos idő várható. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Megkezdődött az aszbesztes területek lefedése Szombathelyen. Elsőként az Oladi Plató utcáin és a Pázmány Péter körúton dolgoznak. A több mint 100 helyszín bitumenes fedése több mint 500 milliárd forintba kerül. A kormány 3 milliárd forintos alapot hozott létre az aszbeszt szennyezésben érintett települések megsegítésére. Ismét lehet pályázni a jövő borásza ösztöndíjra. Az 1 millió forintos támogatás lehetőséget biztosít a szőlész borász hallgatók számára, hogy versenyképes tudást és nemzetközi tapasztalatot szerezzenek. Eddig 10 diák részesült az ösztöndíjban, ők például Új-Zélandon, Kaliforniában, Ausztráliában, Olaszországban és Franciaországban tölthették szüreti gyakorlatukat. November 15-éig lehet benyújtani a jelentkezési dolgozatokat. Karbantartás miatt lezárják a déli pályaudvart a hétvégén. Váltókat javítanak, sineket és aljakat cserélnek, átvizsgálják a felső vezetéket, helyreállítják a Kelenföld felé vezető alagút bejáratát és a támfalat, valamint kijavítják a peronokat. A Baross Gábor vasútfejlesztési terv keretében rövidesen egy átfogóbb vasúti átépítés kezdődik. Meghosszabbítanák a paksi atomerőmű blokkjainak üzemidejét, legalább 4 gigawattnyi új szélerőmű kapacitást építenének ki, és fejlesztenék az elektromos hálózatot, valamint az energiatárolást. A kormány célja az, hogy 2040-re olcsóbb, tisztább és kiszámíthatóbb legyen Magyarország energiaellátása. A súlyos szakember hiány és az elvándorlás megfékezésére legalább 25%-os azonnali béremelést sürget a szociális és gyermekvédelmi szektorban a szakmai érdekképviselet elnöke. A parlamenti vizsgálóbizottság ülésén elhangzott, a rendkívüli terhelés és az alacsony fizetések miatt a dolgozók 15%-a hiányzik a rendszerből, ami kezelhetetlen helyzethez vezet. Bartók napokat rendeznek Sepsiszentgyörgyön. A Székely Nemzeti Múzeum Bartók termében 5 hangverseny és egy zenetörténeti előadás várja a közönséget vasárnapig. A program középpontjában a zongora áll. Új óriás vállalat jöhet létre Hollywoodban, miután a Paramount felvásárolta a Warner Brothers-t. A két legnagyobb amerikai stúdió összeolvadása hónapokig tartó jogi viták és rengeteg kritika után valósult meg. Sokan attól tartanak, hogy az esetleges leépítések és központosítás káros hatással lehet a szabad versenyre, és így a nézők is rosszul járnak. Szakértők szerint az átszámítva 35 ezer milliárd forintos ügylet átformálhatja Hollywoodot és a teljes média szinteret.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Dr. Fehér Henriett, a főorvos vette át a betegellátóosztály vezetését. Köszöntöm Önöket. Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Október 1-től dr. Fehér Henriett, a főorvos vette át a betegellátóosztály vezetését. A vezetői megbízatást a korábbi osztályvezető dr. Freyd Zoltán saját döntése alapján adta át. Dr. Fehér Henriett a 1999-ben szerzett orvosi diplomát Szegeden, ezt követően anesteziológiai és intenzív terápiás szakvizsgát tett. Pályafutása során több városban is dolgozott sürgősségi, illetve intenzív terápiás területen, majd visszatért a Szent Pantaleon kórházhoz. Az elmúlt években az SBO meghatározó tagjává vált, szakmai munkáját pedig 2024-ben stratégiai igazgatói dicsérettel ismerték el. Az új osztályvezető feladata így egy olyan sürgősségi betegellátó egység irányítása lesz, amelyben már korábban is jelentős tapasztalatot szerzett, írja a Duna Online. A könyvtár október 6 és 9 között a raktárba is beengedi az érdeklődőket, 13 és 16 óra között lehet válogatni a raktár polcairól, tehát még a mai napon. A hét második felében irodalmi beszélgetőkör, a Dunakosár bemutatkozása és helytörténeti játék is szerepel a programban. Az Országos Könyvtári Napok Dunaújvárosi Program sorozatát október 10-én a Könyves Szombat zárja ingyenes beiratkozással, kézműves foglalkozással, arcfestéssel és 16 órától a Medve és a Madár című báb előadással. Filmekkel, koncertekkel, kiállítással és rengeteg beszélgetési lehetőséggel elindult a második Fehérvári Dokumentumfilmfesztivál. Idén is hazai alkotásokon keresztül mutatnak be egy-egy társadalmi kihívást, mindennapi vagy éppen történelmi eseményt. A film a képzőművészet hagyományaira épül, miközben új dimenziót ad a képeknek a mozgás és az idő segítségével, olvasható a Fedok oldalán, nem véletlen a párhuzam, ugyanis az idei Fehérvári Dokumentumfilmfesztivál még színesebb programokkal készül a közönség számára. A hangsúly természetesen továbbra is a mozgóképen van, ám idén a zene, a tánc és az ének mellett a Hangszín Tér Művészeti Iskola képzőművészeti szakos diákjainak kiállítása is kiegészíti a repertoárt, melyről bővebben ír a Feol. Jó, ha tudják a Fejér megyeiek is, hogy folytatódik a külhoni tanulmányi kirándulásokat támogató határtalanul program. A kezdeményezés részeként 7-es diákok látogathatnak el a környező országok magyar lakta területeire, osztályonként 1 és 7 millió forint közötti visszanemtérítendő támogatás igényelhető. A meteorológusok szerint eleinte több felhő lesz az égen, de napközben már szakadozottabb lesz a felhőzet, és hosszabb, rövidebb napos időszakok várhatók. Számottevő csapadék nem valószínű, élénk, erős lesz az északnyugati szél. Reggel 13, délután 19 fok körül várható a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Rest FM, a legjobb zenék. Felhők az éterben, és most már odakint is. Október 9-e van, péntek, megérkezett az igazi ősz. Kicsit hűvösebb van, fúj a szél, felhők, néha napsütés, és hát további futó záporok sem kizártak, bár a beígért országos eső egyelőre sehol nincs. Jó lenne már nagyon. Brian Adams, és akkor jöjjenek a felhők az éterben. Cloud Number 9, a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Már a következő órában elhozza a laza vasárnap reggel hangulatát a Faith No More, szól majd az Easy.

0: és gondtalan dúdolás Rúzsa Magdival. Mindjárt 9 óra jönnek a friss hírek, aztán szólnak újból a legjobb zenék.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Találja meg új otthonát Dunaföldvár szívében. Ismerje meg a Hársfaliget lakóparkot. Világos, tágos terek, modern otthonok és gyönyörű belső kert, ahol a nyugalom minden nap körülvesz. Hársfaliget lakópark Dunaföldvár. Költözzön oda, ahol jó élni. Hársfal_liget.hu.
4: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását! Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját! Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon! Hirdessen nálunk, kedvező áron! 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es! És 2000-es évek felejthetetlen.

a legjobb zenék. A Best FM minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amik

0: a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Dr. Fehér Henriett, a főorvos vette át a betegellátó osztály vezetését. Köszöntöm Önöket. Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Október 1-től Dr. Fehér Henriett, a főorvos vette át a betegellátó osztály vezetését. A vezetői megbízatást a korábbi osztályvezető Dr. Freyd Zoltán saját döntése alapján adta át. Dr. Fehér Henrietta 1999-ben szerzett orvosi diplomát Szegeden, ezt követően anesteziológiai és intenzív terápiás szakvizsgát tett. Pályafutása során több városban is dolgozott sürgősségi, illetve intenzív terápiás területen, majd visszatért a Szent Pantaleon kórházhoz. Az elmúlt években az SBO meghatározó tagjává vált, szakmai munkáját pedig 2024-ben stratégiai igazgatói dicsérettel ismerték el. Az új osztályvezető feladata így egy olyan sürgősségi betegellátó egység irányítása lesz, amelyben már korábban is jelentős tapasztalatot szerzett, írja a Duna Online. Közel egy hónapot éltek meg az eddigi negatív rekordok Magyarország legnagyobb folyóján. A Duna vízállása októberre ismét történelmi mélypontra süllyedt Fejér megye összes mérőállomásánál. Dunaújváros mínusz 120-on állt, itt 4 cm voltak lejjebb. A Dunaföldvári mérőpontnál a part kialakítása miatt nagyon látványos az apadás, és könnyen megközelíthető a meder, ott mínusz 241 centit mértek, ami 6-tal haladja meg a történelmi rekordot. További adatokról ír a FEOL portál. A könyvtár október 6 és 9 között a raktárba is beengedi az érdeklődőket, 13 és 16 óra között lehet válogatni a raktár polcairól, tehát még a mai napon. A hét második felében irodalmi beszélgetőkör, a Dunakosár bemutatkozása és helytörténeti játék is szerepel a programban. Az Országos Könyvtári Napok Dunaújvárosi Program sorozatát október 10-én a Könyves Szombat zárja ingyenes beiratkozással, kézműves foglalkozással, arcfestéssel és 16 órától a Medve és a Madár című báb előadással. A kötelező adatszolgáltatás első hónapjában több mint 12 millió nyugta adatai érkeztek be a Nemzeti Adó és Vámhivatalhoz, mintegy 33 milliárd forint értékben. Szeptembertől már a papíron és számítógéppel kiállított viszonylatokról is kötelező adatot küldeni, a NAV ingyenes alkalmazásával pedig már 700 ezer elektronikus nyugtát állítottak ki. Az év végéig tartó átállási időszakban a hatóság még nem büntet, hanem tájékoztatással és képzésekkel segíti a Fejér megyei vállalkozókat is. A meteorológusok szerint eleinte több felhő lesz az égen, de napközben már szakadozottabb lesz a felhőzet, és hosszabb, röviden napos időszakok várhatók. Számottevő csapadék nem valószínű, élénk, erős lesz az északnyugati szél. Reggel 13, délután 19 fok körül várható a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Az órát a Párizsban élő brazil énekesnő Bob Sinclair múzsája Salomeda Bahia indítja, de itt lesz a Coldplay, aki triplázott Budapesten, Pitbull, aki duplázik, Zsáru Lashanti, a CNC Music Factory és a Bieber's is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, 5 perc elmúlt 9, hello, Max Emlaventa vagyok.
0: Best

0: Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Belül ugyanaz a csend, pedig figyelek rend. Az üzenet

0: Best FM a legjobb zenék, friss infók az utakról.
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: Két autó koccant korábban az 51-es főúton Dömsöt közelében, a 48-as kilométernél a teljes útzár megszűnt, a forgalom ismét irányonként váltakozva halad. Baleset történt a 62-esen is Perkáta térségében, két autó ütközött a 11-es kilométernél, a félútpályát lezárták. Az M5-ösön Ócsa és az M0-ás csomópontja között új terelést építettek ki, a 22-es és a 30-as kilométer között a főváros felé a külső sáv és az ellenkező oldal belső sávja járható, Röszke felé pedig a leálló és a külső sávon halad a forgalom. Fontos tudnivaló, hogy aki Budapestre tart és az M0-ásra szeretne felhajtani, az átterelt belső sávról nem tudja ezt megtenni, így maradjon a saját oldalán a külső sávban. Jó utat!

Best FM a legjobb zenék, a CNC Music Factory után Zsárul és Ashanti közös az Always on Time folytatja a péntek reggelt. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, dénesek, szülinaposok, őket lehet ma ünnepelni, és persze, ha van közlekedési info, azt is várom. Itt az ősz, alig lesz 20 fok ma, szél, néha felhők, néha napsütés, és még egy-egy futó zápol is benne van a pakliban.

FM, a legjobb zenék. Küszöbön a hétvége, és szerencsére már nincs plusz 40, és még nincs mínusz 40 fok sem, reméljük nem is lesz. Úgyhogy igazán ideális az idő egy jó túrázáshoz. Ráadásul holnap lesz a kék túrázás napja országszerte. Az október 10-i rendezvényen 143 túra indul a teljes kék körön. A több mint 2600 km hosszú kék túra útvonalat, vagyis az országos kék túrát, a Rockenbauer Pál dél-dunántúli kék túrát és az Alföld kék túrát 143 egy nap alatt lejárható túraszakaszra osztották. A rövidebb, könnyebb túráktól a hosszabb, komolyabb szintemelkedésű szakaszokig mindenki találhat az erőnlétéhez és kedvéhez illő útvonalat. A túrázás természetesen ingyenes, de ezúttal regisztrációhoz kötött. Jó és tartalmas hétvégét kívánok mindenkinek a munkaidő után. Itt a Bestem pedig mindjárt szól a Back to Black dala, akár péntek, akár szombat, de most a Yolanda Be Cool és a Vino Speak Americano folytatja.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Itt lesz majd az az előadó, aki 1988-ban elsőként nyert rap számmal Grammy-díjat. Will Smith! Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. Nem csak amerikai, magyar rapper is jön majd. Subbase Monster! Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Mindjárt 10 óra, a hírek után folytatjuk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Délután a legtöbb helyen újra napos idő várható. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Egészségtelen a levegő minősége az ország több pontján a magas szállópor koncentráció miatt. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ legfrissebb mérései szerint egyebek mellett Szombathelyen, Moson-Magyaróváron, Vácon, Egerben és Nyíregyházán egészségtelen, Budapesten, Pécsen, Szegeden, Debrecenben és Miskolcon pedig kifogásolt a levegő minőség. A meteorológiai előrejelzések szerint a napokban megélénkül a szél, ami javít majd a helyzeten. Bartók napokat rendeznek Sepsiszentgyörgyön. A Székely Nemzeti Múzeum Bartók termében 5 hangverseny és egy zenetörténeti előadás várja a közönséget vasárnapig. A program középpontjában a zongora áll. A magyarok kétharmada támogatná egy esetleges 2036-os vagy akár későbbi budapesti olimpia megrendezését. Ez derül ki egy szeptemberben a Magyar Olimpiai Bizottság megbízásából készült felmérésből. A közvéleménykutatás szerint a lakosság 33%-a teljes mértékben, további 31% inkább támogatná a budapesti ötkarikás játékokat. A válaszadók ugyanakkor fontosnak tartják a korrupciómentességet, valamint azt is, hogy az esemény együtt járjon fontos fővárosi fejlesztésekkel az úthálózat, a közösségi közlekedés és az egészségügy területén. Megkezdődött az aszbesztes területek lefedése Szombathelyen. Elsőként az Oladi Plató utcáin és a Pázmány Péter körúton dolgoznak. A több mint 100 helyszín bitumenes fedése több mint 500 milliárd forintba kerül. A kormány 3 milliárd forintos alapot hozott létre az aszbeszt szennyezésben érintett települések megsegítésére. Meghosszabbítanák a paksi atomerőmű blokkjainak üzemidejét, legalább 4 gigawattnyi új szélerőmű kapacitást építenének ki, és fejlesztenék az elektromos hálózatot, valamint az energiatárolást. A kormány célja az, hogy 2040-re olcsóbb, tisztább és kiszámíthatóbb legyen Magyarország energiaellátása. Karbantartás miatt lezárják a déli pályaudvart a hétvégén. Váltókat javítanak, sineket és aljakat cserélnek, átvizsgálják a felső vezetéket, helyreállítják a Kelenföld felé vezető alagút bejáratát és a támfalat, valamint kijavítják a peronokat. A Baross Gábor vasútfejlesztési terv keretében rövidesen egy átfogóbb vasúti átépítés kezdődik. Aláírták az M6-os autópálya üzemeltetési szerződését. Az Érditető és Dunaújváros közötti szakaszt 44 milliárd forintért a Strádát megépítő és 2 évtizede működtető koncesszor kapta meg, további 11 évre.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Dr. Fehér Henriett, a főorvos vette át a betegellátóosztály vezetését. Köszöntöm Önöket. Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Október 1-től Dr. Fehér Henriett, a főorvos vette át a betegellátóosztály vezetését. A vezetői megbízatást a korábbi osztályvezető Dr. Frey Zoltán saját döntése alapján adta át. Dr. Fehér Henrietta 1999-ben szerzett orvosi diplomát Szegeden, ezt követően anesteziológiai és intenzív terápiás szakvizsgát tett. Pályafutása során több városban is dolgozott sürgősségi, illetve intenzív terápiás területen, majd visszatért a Szent Pantaleon kórházhoz. Az elmúlt években az SBO meghatározó tagjává vált, szakmai munkáját pedig 2024-ben stratégiai igazgatói dicsérettel ismerték el. Az új osztályvezető feladata így egy olyan sürgősségi betegellátó egység irányítása lesz, amelyben már korábban is jelentős tapasztalatot szerzett, írja a Duna Online. Közel egy hónapot éltek meg az eddigi negatív rekordok Magyarország legnagyobb folyóján. A Duna vízállása októberre ismét történelmi mélypontra süllyedt Fejér megye összes mérőállomásánál. Dunaújváros mínusz 120-on állt, itt 4 centivel voltak lejjebb. A Dunaföldvári mérőpontnál a part kialakítása miatt nagyon látványos az apadás, és könnyen megközelíthető a meder, ott mínusz 241 centit mértek, ami 6-tal haladja meg a történelmi rekordot. További adatokról ír a FEOL portál. A könyvtár október 6 és 9 között a raktárba is beengedi az érdeklődőket, 13 és 16 óra között lehet válogatni a raktár polcairól, tehát még a mai napon. A hét második felében irodalmi beszélgetőkör, a Dunakosár bemutatkozása és helytörténeti játék is szerepel a programban. Az Országos Könyvtári Napok Dunaújvárosi Program sorozatát október 10-én a Könyves Szombat zárja ingyenes beiratkozással, kézműves foglalkozással, arcfestéssel és 16 órától a Medve és a Madár című báb előadással. A kötelező adatszolgáltatás első hónapjában több mint 12 millió nyugta adatai érkeztek be a Nemzeti Adó és Vámhivatalhoz, mintegy 33 milliárd forint értékben. Szeptembertől már a papíron és számítógéppel kiállított viszonylatokról is kötelező adatot küldeni, a NAV ingyenes alkalmazásával pedig már 700 ezer elektronikus nyugtát állította ki. Az év végéig tartó átállási időszakban a hatóság még nem büntet, hanem tájékoztatással és képzésekkel segíti a Fejér megyei vállalkozókat is. A meteorológusok szerint eleinte több felhő lesz az égen, de napközben már szakadozottabb lesz a felhőzet, és hosszabb, rövidebb napos időszakok várhatók. Számottevő csapadék nem valószínű, élénk, erős lesz az északnyugati szél. Reggel 13, délután 19 fok körül várható a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Hello, a csodás péntek őszi délelőtt aláfestő zenéi ebben az órában. Például Jennifer Lopez dala az If You Had My Love, vagy DJ Sammy-től a Bryan Adams féle Heaven. Itt lesz Geszti Péter, Péter Fiborival, de csak is Fergie után. Big Girls Don't Cry, 4 perc elmúlt 10. Hello, Max Szemlevente vagyok.
0: Beste.

Best FM, a legjobb zenék. Már is vége a Több mint testőr epizódnak Jennifer Lopez életében. Nemrég még arról pletykáltak, hogy testőrével szűrte össze a levet, kézenfogva látták ugyanis őket. Most viszont egy másik híresség, a country zenész Keith Urban tűnt fel a láthatáron, aki szintén elvált, és úgy tűnik egymásra találtak Jennifer Lopezzel.

0: Best FM a legjobb zenék, friss közlekedési infók az M1-esen Budapest felé az erős forgalom miatt. Több helyen szakaszos torlódás alakult ki. Tatabánya térségében, illetve a terelés kezdeténél torpan meg kicsit a forgalom, majd Szárliget és Bicske között, főleg a külső sávban az erős tranzit forgalom miatt. Nem árt figyelni az M5-ösön Budapest felé Ócsa és az M0-ás csomópont közötti új terelésben. Aki az M0-ásra szeretne fölhajtani, az maradjon a saját oldalán, ne az átterelt belső sávot válassza, onnan ugyanis nem tud majd felhajtani az M0-ásra. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Találja meg új otthonát Dunaföldvár szívében. Ismerje meg a Hársfaliget lakóparkot. Világos, tágos terek, modern otthonok és gyönyörű belső kert, ahol a nyugalom minden nap körülvesz. Hársfaliget lakópark Dunaföldvár. Költözzön oda, ahol jó élni. Hársfal kötőjel liget.hu.
1: A Best FM-en minden pillanat.

A legjobb zenék. A Best FM minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A vénasszonyok nyarát őszi felhők váltották, így nagy szükség van a belső mosolyra. Jön az Inner Smile, a Texas slágere a délelőtt utolsó órájában, és természetesen magyar előadók is. Itt lesz például a Bagosi Brothers Company.

0: Hívható SMS Viber 0620 55 55 155 rögtön 11 óra a friss hírek után szólnak újból a legjobb zenék.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Újabb sikeres prevenciós nap, köszöntöm Önöket. Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. A fiatalok megszólításával kezdődött idén a Merrák elleni összefogás Dunaújvárosi program sorozata, a Figyelj ránk. A Dunaújvárosi Szent Pantaleon kórházban 5 helyi középiskola közel 70 diákja vett részt azon a prevenciós napon, amelyet most először kifejezetten ennek a korosztálynak szerveztek meg. A program a kórház és a Jót szívből Dunaújvárosért jótékonysági akciócsoport együttműködésében valósult meg. Október 1-től dr. Fehér Henriett, a főorvos vette át a betegellátó osztály vezetését. A vezetői megbízatást a korábbi osztályvezető dr. Treit Zoltán saját döntése alapján adta át. Dr. Fehér Henriett a 1999-ben szerzett orvosi diplomát Szegeden, ezt követően anesteziológiai és intenzív terápiás szakvizsgát tett. Pályafutása során több városban is dolgozott sürgősségi, illetve intenzív terápiás területen, majd visszatért a Szent Pantaleon kórházhoz. Az elmúlt években az SBO meghatározó tagjává vált, szakmai munkáját pedig 2024-ben stratégiai igazgatói dicsérettel ismerték el. Az új osztályvezető feladata így egy olyan sürgősségi betegellátó egység irányítása lesz, amelyben már korábban is jelentős tapasztalatot szerzett, írja a Duna Online. A könyvtár október 6 és 9 között a raktárba is beengedi az érdeklődőket, 13 és 16 óra között lehet válogatni a raktár polcairól, tehát még a mai napon. A hét második felében irodalmi beszélgetőkör, a Dunakosár bemutatkozása és helytörténeti játék is szerepel a programban. Az Országos Könyvtári Napok Dunaújvárosi Program sorozatát október 10-én a Könyves Szombat zárja ingyenes beiratkozással, kézműves foglalkozással, arcfestéssel és 16 órától a Medve és a Madár című báb előadással. A kötelező adatszolgáltatás első hónapjában több mint 12 millió nyugta adatai érkeztek be a Nemzeti Adó és Vámhivatalhoz, mintegy 33 milliárd forint értékben. Szeptembertől már a papíron és számítógéppel kiállított bizonylatokról is kötelező adatot küldeni, a NAV ingyenes alkalmazásával pedig már 700 ezer elektronikus nyugtát állítottak ki. Az év végéig tartó átállási időszakban a hatóság még nem büntet, hanem tájékoztatással és képzésekkel segíti a Fejér megyei vállalkozókat is. Holnap dél és délnyugat felől újra több felhő érkezik fölénk, de északon észak-keleten még több órára kisüthet a nap. Esőzápor napközben szorványosan, főként a Dunántúlon, majd estétől egyre nagyobb területen fordulhat elő. Az ország legnagyobb részén gyenge mérsékelt lesz a légmozgás, kora reggel 7 és 11, délután 15-23 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Hírek a Best FM-en.
3: Soha nem volt még ilyen asztályos a nyár. Gyermekvédelmi jóvátételi alap indul 1 milliárdos kerettel, ékszerüzletekben portyázó tolvajokat fogtak. Villányi Eszter vagyok. Az elmúlt 126 év legsúlyosabb asztálya az idei. A mérések kezdete óta még nem rögzítettek ilyen szintű szárazságot. A Hungaromet adatai szerint az átlagos csapadékmennyiség alig több mint harmada esett le, ami pedig a hőmérsékletet illeti, a második legmelegebb volt a 2026-os nyár. Az idei asszály azért is rendkívüli, mert nem csak az évszak volt extrém száraz, hanem a megelőző fél, illetve egy év is. Arról, hogy a folytatásban mi várható, a hírek végén hallhatnak. Kísérleti jelleggel gyermekvédelmi jóvátételi alapot indít a kormány. A keret 1 milliárd forint lesz. Azok a már 18 év feletti emberek részesülhetnek belőle, akik 1997 után akár egy napot is eltöltöttek a gyermekvédelmi rendszerben, jelentette be Gyurkó Szilvia államtitkár. Az érintettek egyebek mellett pszichológiai, pszichiátriai, egészségügyi vagy rehabilitációs ellátást, jogi támogatást vagy lakhatási segítséget is kaphatnak. Mindezt annak kapcsán közölték, hogy nyilvános lett az elmúlt 20 évben a Bicskei Gyermekotthonban történtekről készült jelentés. Tolvajokat fogtak a rendőrök, az egész országban loptak több mint 14 millió forint értékben. A két román férfi után már nyár óta nyomoztak, akkor egy parfümériából tűnt el egy pénztárca. A tolvaj páros hasonló módszerrel fosztogatott, egyikük bement az üzletbe, elterelte az eladó figyelmét, eltette az értékeket, a társa pedig sofőrként várta. Pilis Csabán, Debrecenben, Zalaegerszegen is megfordultak, és Budapesten több ékszerüzletből is loptak. Eljárás indult ellenük. Drónokat vetnek be a csomagkézbesítésre Kína hegyi falvaiban, ezzel jelentősen gyorsítják a kézbesítést Szecsuan tartományban. Egy neten rendelt permetező mindössze 7 perc alatt jutott el a tulajdonosához. A hálózatba már több mint 130 falut kapcsoltak be. A visszautat is hasznosítanák, folyik a kísérlet arra, hogy a drónok helyi terményeket szállítsanak. Eleinte felhősebb idő lesz, de délután már több napsütésre számíthatunk. Számottevő csapadék nem valószínű, 18 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Hétvégén is marad a változékony idő, most úgy tűnik, hogy holnap dél-délnyugat felől újra több felhő érkezik fölénk. Északon, északkeleten több órára kisüthet a nap. Első zápor napközben szórványosan, majd estétől egyre nagyobb területen fordul elő. A vasárnap is hasonló időt ígér, napközben általában 12-20 fokot mérhetünk ma.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
0: A svéd Erik Prydz energiától duzzadó Piano című darabja indítja a délelőtt utolsó óráját, 5 perccel múlt 11. Hello, Maxim Levente vagyok. Október 9-e van péntek, így hát sok boldogságot kívánok a névnapos déneseknek, és Isten értesse a szülinaposokat is. 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber.
1: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék. Új terelést építettek az M5-ösön Ócsa és az M0-ás csomópont között. A 22-es és 30-as kilométer között a főváros felé a külső sáv és az ellenkező oldal belső sávja járható, Röszke felé pedig a Lálló és a külső sáv. Fontos tudni, hogy aki Budapestre tart és az M0-ásra szeretne felhajtani, az maradjon a saját oldalán, tehát a jobb oldali külső sávban. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Hírek Majoros Rita, Ricky Martin, Krisztina Aguilerával. Ebben a sorrendben a folytatás itt a Besten. Nagyon-nagyon szép hétvégét kívánok mindenkinek. Maxim Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Dr. Fehér Henriett, a főorvos vette át a betegellátó osztály vezetését. Köszöntöm Önöket. Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A fiatalok megszólításával kezdődött idén a Merrák elleni összefogás dunaújvárosi program sorozata, a Figyelj ránk. A dunaújvárosi Szent Pantaleon kórházban 5 helyi középiskola közel 70 diákja vett részt azon a prevenciós napon, amelyet most először kifejezetten ennek a korosztálynak szerveztek meg. A program a kórház és a Jót szívből Dunaújvárosért jótékonysági akciócsoport együttműködésében valósult meg. Közel egy hónapot éltek meg az eddigi negatív rekordok Magyarország legnagyobb folyóján. A Duna vízállása októberre ismét történelmi mélypontra süllyedt Fejér megye összes mérőállomásánál. Dunaújváros mínusz 120-on állt, itt 4 centiméter voltak lejjebb. A Dunaföldvári mérőpontnál a park kialakítása miatt nagyon látványos az apadás, és könnyen megközelíthető a meder, ott mínusz 241 centit mértek, ami 6-tal haladja meg a történelmi rekordot. További adatokról ír a FEOL portál. A könyvtár október 6 és 9 között a raktárba is beengedi az érdeklődőket, 13 és 16 óra között lehet válogatni a raktár polcairól, tehát még a mai napon. A hét második felében irodalmi beszélgetőkör, a Dunakosár bemutatkozása és helytörténeti játék is szerepel a programban. Az Országos Könyvtári Napok Dunaújvárosi Program sorozatát október 10-én a Könyves Szombat zárja ingyenes beiratkozással, kézműves foglalkozással, arcfestéssel és 16 órától a Medve és a Madár című báb előadással. A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Dunaújvárosi ülésén a helyi szakemberek és intézményvezetők vitatták meg a szenvedélybetegségek elleni küzdelem legégetőbb kihívásait. A találkozónak a Találj Haza Rehabilitációs Alapítvány Derkovics utcai bázisa adott otthon. A rendezvényen a városban működő szenvedélybetegeket segítő szervezetek képviselői, intézményvezetők, valamint a szakterülethez tartozó szakemberek gyűltek össze, hogy áttekintsék az aktuális problémákat és a lehetséges megoldási stratégiákat, írja weboldalán a város. Jó, ha tudják a Fejér megyeiek is, hogy folytatódik a külhoni tanulmányi kirándulásokat támogató Határtalanul program. A kezdeményezés részeként 7-es diákok látogathatnak el a környező országok magyar lakta területeire, osztályonként 1 és 7 millió forint közötti visszanemtérítendő támogatás igényelhető. A meteorológusok szerint eleinte több felhő lesz az égen, de napközben már szakadozottabb lesz a felhőzet, és hosszabb, rövidebb napos időszakok várhatók. Számottevő csapadék nem valószínű, élénk, erős lesz az északnyugati szél. Reggel 13, délután 19 fok körül várható a hőmérséklet.
0: Hírek a Best FM-en.
3: Soha nem volt még ilyen asztályos a nyár. A szervadományozásra irányul a figyelem, folytatódtak a diáktüntetések Franciaországban. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Az elmúlt 26 év legsúlyosabb asszálya az idei. A mérések kezdete óta még nem rögzítettek ilyen szintű szárazságot. A Hungaromet adatai szerint az átlagos csapadékmennyiség alig több, mint harmada esett le, ami pedig a hőmérsékletet illeti, a második legmelegebb volt a 2026-os nyár. Az idei asszály azért is rendkívüli, mert nem csak az évszak volt extrém száraz, hanem a megelőző fél, illetve egy év is. Arról, hogy milyen idő várható a folytatásban, a hírek végén hallhatnak. Életeket menthet a szervadományozás, erre hívják fel a figyelmet a holnapi donornapon. A Szervdonációs és Transplantációs Európa nap célja, hogy minél többen megismerjék a szervátültetés jelentőségét. Mihály Sándort, az Országos Vérellátó Szolgálat transplantációs igazgatóját kérdeztük.
4: a szervátültetéshez nélkülözhetetlen a donorok adakozó szándéka. Valaki életében nem tiltotta meg írásban, hogy halála esetén holttestéből szervet, szövetet távolítsanak el, akkor az elhunyt beleegyezését kell vélelmezni. Ezzel a donornappal is arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy életmentő jelentősége van annak, hogy minél többen, lehetőség szerint mindannyian hozzunk életünk során döntést saját szerveink halálunk utáni sorsáról.
3: Zárva lesz hétvégén a déli pályaudvar, szombaton és vasárnap több munka is zajlik majd. Javítják a váltókat, síneket és aljakat cserélnek, helyreállítják a Kelenföld felé vezető alagút bejáratát és a támfalat, kijavítják a peronok hibáit. Rendbe teszik a világítást, karbantartják a kocsitöltőket, átvizsgálják a felső vezetéket és az energiaellátási rendszert is. A részleteket a MÁV Inform oldalán találják. 3000 helyettesítő tanárral kezelnék az iskolakrízist Franciaországban. Őket 500 hátrányos helyzetű gimnáziumba küldik, és a túlóra pénzt is biztosítják nekik, miután tegnap ismét több tízezer francia középiskolás vonult utcára. Az országos mozgalom szeptember közepén robbant ki a párizsi elővárosi gimnáziumok blokkádjaival, azóta sorozatosak a tüntetések. A lerobbant infrastruktúra, a túlzsúfoltság és a tanárhiány miatt tiltakoznak. Eleinte felhősebb idő lesz, de délután már több napsütésre számíthatunk. Számottevő csapadék nem valószínű, 18 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Hétvégén is marad a változékony idő, most úgy tűnik, hogy holnap dél-délnyugat felől újra több felhő érkezik fölénk. Északon, északkeleten több órára kisüthet a nap. Eső zápor napközben szórványosan, majd estétől egyre nagyobb területen fordul elő. A vasárnap is hasonló időt ígér, napközben általában 12-20 fokot mérhetünk ma.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Szép napot, kellemes hétvégét, és igazán jó kis délutánt kívánok mindenkinek. Majoros Rita vagyok, elmúlt dél, úgyhogy enyém a terep és a legjobb zenéké. 6 óráig itt leszek, és olyanokat hozok, mint Madonna és az American Pie, de itt lesz mondjuk a Pamfunk MC's és a Freestylerrel, most pedig Ricky Martin, Christina Aguilera-val. Szép napot!
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenék, Nagy Bogi és Dash, jól leszek újra slágere után. Szép délutánt kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok, és azért ez a vidámság a hangomban, mert hogy napra pontosan 3 évvel ezelőtt, hogy először megszólaltam itt a Best FM-en, és én nagyon szeretem az ilyen dátumokat, az ilyen dolgokat megünnepelni, mert hogy egyszerűen számomra ez egy nagyon kedves nap. Úgyhogy én ünnepelni fogok ma délután, tartsanak velem, hallgassunk együtt isteni zenéket, és hát egyszerűen csak örüljünk annak, hogy péntek van, és itt a hétvége, és ha valakinek egy kis mosoly tudok csalni az arcára, már megérte. Mondjuk az Animal Cannibals dalával jön a takarítónő, de itt lesz majd a For the Cause és az Ain't No Sunshine, jön majd Beyoncé is, most pedig Sola Ámával megy tovább a délután. Legyen szép a napjuk!

0: Best FM a legjobb zenék, az utakon ma is ott vagyok önökkel. Bármilyen információm van, amit az utakról kapok, már adom is tovább. Például, hogy az M1-es autópályán Budapest felé ma is erős a forgalom, sőt, szerintem ez az erősség még fokozódni fog, így a hétvége közelettével. Az új terelésben Szárliget és Bicske között főként a külső sávban tapasztalható lassulás az erős tranzitforgalom miatt. A Hegyeshalom felé vezető oldalon az M0-ás autó csomópontjánál egy műszaki hibás furgon is vesztegel. A 17-es kilométernél a külső sávot el is foglalja, ezért lassulnak az autósok, amely kihat már az M0-ás autóút forgalmára is. Nagyon köszönöm ezt az infót is, várom a többit is, 0620 55 55 155 a számunk. Jó utat ma is mindenkinek és balesetmentes közlekedést, vigyázzunk egymásra!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék.
1: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Úgy tűnik, a hallgatóink már nagyon a hétvégében vannak, így egy óra előtt, pár perccel péntek délután, mert hogy több olyan üzenet is érkezett már, hogy jó, oké, feladtuk már, abba hagytuk a munkát, még egy kicsit itt vagyunk az irodában, és aztán indulunk haza, jöhet a hétvége. Úgyhogy én akkor egy-két buli slágert hozok a következő órában, csak hogy könnyebb legyen elindítani a hétvégét. Itt lesz már Sean Paul és a Vivi Burnin. És jön majd az Aria is.
2: Minden éjjel meg reggelente megváltoznék. Megfogadom a kezembe, veszem a kontrollt, ami rám fárt már rég. De haragudj, hogy csak kicsikét faramúci vagyok, de mit ártaték. Nektek nem is írok, nem is
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Újabb sikeres prevenciós nap, köszöntöm Önöket. Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. A fiatalok megszólításával kezdődött idén a Merrák ellen összefogás Dunaújvárosi program sorozata, a Figyelj ránk. A Dunaújvárosi Szent Pantaleon kórházban 5 helyi középiskola közel 70 diákja vett részt azon a prevenciós napon, amelyet most először kifejezetten ennek a korosztálynak szerveztek meg. A program, a kórház és a Jót szívből Dunaújvárosért jótékonysági akciócsoport együttműködésében valósult meg. Ismét lehet pályázni a jövő borásza ösztöndíjra. Az 1 millió forintos támogatás lehetőséget biztosít a szőlész borász hallgatók számára, hogy versenyképes tudást és nemzetközi tapasztalatot szerezzenek. Eddig 10 diák részesült az ösztöndíjban, ők például Új-Zélandon, Kaliforniában, Ausztráliában, Olaszországban és Franciaországban tölthették szüreti gyakorlatukat. Innen Fejér megyéből is november 15-ig lehet benyújtani a jelentkezési dolgozatokat. Jó, ha tudják a Fejér megyeiek is, hogy súlyos fulladás és belső sérülés veszély miatt mágneses társasjátékot hívtak vissza a forgalomból. A Magnetic Blackstones nevű termékben található kisméretű mágnesek a megengedett értéknél 15-ször erősebbek, melyek lenyelés esetén bélcsavarodást, bélelhalást is okozhatnak. A fogyasztóvédelmi hatóság azt kéri, hogy aki ilyen játékot vásárolt a holland online forgalmazó oldalán, az vegye el a gyerekektől, és ne használják tovább. A kötelező adatszolgáltatás első hónapjában több mint 12 millió nyugta adatai érkeztek be a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz, mintegy 33 milliárd forint értékben. Szeptembertől már a papíron és számítógépen kiállított bizonylatokról is kötelező adatot küldeni, a NAV ingyenes alkalmazásával pedig már 700 ezer elektronikus nyugtát állította ki. Az év végéig tartó átállási időszakban a hatóság még nem büntet, hanem tájékoztatással és képzésekkel segíti a Fejér megyei vállalkozókat is. Jó, ha tudják a Fejér megyeiek is, hogy mikrobiológiai szennyeződés miatt Camembert Bertrand sajtot hívtak vissza a forgalomból. A fogyasztóvédelem azt kéri, hogy a 250 grammos október 21-én lejáró francia terméket senki ne fogyassza el. A sajtról további információk találhatók a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapján. A meteorológusok szerint eleinte több felhő lesz az égen, de napközben már szakadozottabb lesz a felhőzet, és hosszabb, rövidebb napos időszakok várhatók. Számottevő csapadék nem valószínű, élénk, erős lesz az északnyugati szél. Reggel 13, délután 19 fok körül várható a hőmérséklet.
0: Hírek a Best FM-en.
4: Jutalmat kapnak a paksi védekezés résztvevői, dél-afrikai jogászi a Nobel békedíj, rekordot döntött a magyar turisták száma Horvátországban. Villányi Eszter vagyok. Elismerést és jutalmat kapnak azok, akik részt vettek a paksi védekezésben, erről a miniszterelnök beszélt a kormány döntések ismertetésekor. Magyar Péter elmondta, mintegy 1100 ember kap egy havi juttatást több szektorban. Erre összesen 889 millió forintot biztosít a költségvetés. A kormányfő arra is kitért, jelenleg is olyan alacsony a Duna vízhozama, hogy a fenékküszöb nélkül vélhetően állna a paksi atomerőmű. A beruházás 100-200 milliárd forintos kieséstől mentette meg az országot, tette hozzá. A miniszterelnök a vagyonadó, a kataadózás és az ECHO professzionális sportolókat érintő változásainak részleteiről is beszélt. Elindul jövő héten a betegelégedettségi platform, itt a páciens vagy hozzátartozója visszajelzést adhat az ellátás minőségéről, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt egy konferencián elmondta, október 15-től indul a várólista csökkentési program, novembertől pedig megkezdi működését a népegészségügyből kiváló Országos Gyógyszerészeti Intézet. Dél-afrikai jogásznak ítélték idén a Nobel békedíjat. Navi Pillay az ENSZ volt emberi jogi főbiztosa, és a Hágai Nemzetközi Büntetőbíróság egykori bírája kapja a kitüntetést, közölte a Norvég Nobel-bizottság Oszlóban. Az indoklásban kiemelik, hogy Navi Pillay kivételes bátorsággal és integritással dolgozott a béke és a nemzetközi jog előmozdításáért. Meghatározó szerepe volt a háborús bűnök, az emberiesség elleni bűncselekmények és a népirtások elkövetőinek felelősségre vonásában. Minden eddiginél több magyar nyaralt a horvát tengerparton. Szeptember végéig 834 ezer magyar turista több mint 4 millió vendégészakát töltött Horvátországban, ami 10-12%-os növekedés tavalyhoz képest. Idén is a Kvarneröből vonzotta a legtöbb magyar vendéget, a második helyen az Isztria, a harmadikon pedig Zadar megye áll. A települések között Crikvenica, Porecs és Rovinj tarolt, de a legnagyobb növekedést Dubrovnikban regisztrálták. Eleinte felhősebb idő lesz, de délután már több napsütésre számíthatunk. Számottevő csapadék nem valószínű, 18 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Hétvégén is marad a változékony idő, most úgy tűnik, hogy holnap dél-délnyugat felől újra több felhő érkezik fölénk. Északon, északkeleten több órára kisüthet a nap. Eső zápor napközben szórványosan, majd estétől egyre nagyobb területen fordul elő. A vasárnap is hasonló időt ígér, napközben általában 12-20 fokot mérhetünk ma.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Egy óra után is csak a legjobb zenék, így péntek délután pláne, amikor is már tényleg nagyon a hétvégében vagyunk. Én Majoros Rita vagyok, Justin Timberlake és Timbaland pedig segít nekünk ebben a hétvégi lendületben, hangulatban. Érkezik a Sexy Back, jön a Love Message, itt lesz Azaria is, most pedig Sean Paul-lal indul ez az óra. Itt a Vivi Burnin, szép napot!
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenék. Ahogy már az előző órában is említettem, ma van pont kereken 3 éve, hogy elkezdtem itt dolgozni a Best FM-nél. Szeretem megünnepelni az ilyen napokat. Például azzal, hogy a napkérdése is ehhez kapcsolódik. Jobban mondva, az a kérdés, kinek, melyik volt a legjobb munkahelye, és miért az volt a legjobb? Ma erre vagyok kíváncsi. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ide is jöhetnek az üzenetek. Ott vagyunk a Facebookon is, az Instagramon is, várom a válaszokat. És természetesen egy kép is kikerült, úgyhogy várom a kommenteket is. Cserébe egy isteni dalt hozok, ami garantáltan elindítja a hétvégét. Én Here Comes the Hot Stepper, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Budapesten baleset történt az Árpád hídon, úgyhogy az autózóknak ezzel kell számolnia, illetve az M1-es autópályán Budapest felé az erős forgalommal. Több helyen szakaszos torlódás van, az új terelésben Szárliget és Bicske között pedig főként a külső sávban van az erős tranzitforgalom miatt lassulás. Egy autó és egy kis teherautó ütközött az M7-esen a főváros felé Székesfehérvárnál. A 67-es kilométernél a külső sáv zárva, a kialakult dugó legalább 2-3 kilométeres. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Folytatásban is ide várom az útinfókat. Ha látnak valamit az utakon, tényleg bárhol, nagyon megköszönöm, ha jelentkeznek. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ez volt a Nenne és a Későre jár. A folytatásban friss hírek jönnek, mert elérkezünk pár perc múlva délután 2 órához. Utána érkezik egy isteni dal. Tökéletes péntek délutára. Simply Red Sunrise.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Újabb sikeres prevenciós nap, köszöntöm Önöket. Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. A fiatalok megszólításával kezdődött idén a Merrák ellen összefogás Dunaújvárosi program sorozata, a Figyelj ránk. A Dunaújvárosi Szent Pantaleon kórházban 5 helyi középiskola közel 70 diákja vett részt azon a prevenciós napon, amelyet most először kifejezetten ennek a korosztálynak szerveztek meg. A program a kórház és a Jót szívből Dunaújvárosért jótékonysági akciócsoport együttműködésében valósult meg. A könyvtár október 6 és 9 között a raktárba is beengedi az érdeklődőket, 13 és 16 óra között lehet válogatni a raktár polcairól, tehát még a mai napon. A hét második felében irodalmi beszélgetőkör, a Dunakosár bemutatkozása és helytörténeti játék is szerepel a programban. Az Országos Könyvtári Napok Dunaújvárosi program sorozatát október 10-én a Könyves Szombat zárja ingyenes beiratkozással, kézműves foglalkozással, arcfestéssel és 16 órától a Medve és a Madár című báb előadással. Ismét lehet pályázni a Jövő Borásza ösztöndíjra. Az 1 millió forintos támogatás lehetőséget biztosít a szőlész borász hallgatók számára, hogy versenyképes tudást és nemzetközi tapasztalatot szerezzenek. Eddig 10 diák részesült az ösztöndíjban, ők például Új-Zélandon, Kaliforniában, Ausztráliában, Olaszországban és Franciaországban tölthették szüreti gyakorlatukat. Innen Fejér megyéből is november 15-ig lehet benyújtani a jelentkezési dolgozatokat. Jó, ha tudják a Fejér megyeiek is, hogy súlyos fulladás és belső sérülés veszély miatt mágneses társasjátékot hívtak vissza a forgalomból. A Magnetic Blackstones nevű termékben található kisméretű mágnesek a megengedett értéknél 15-ször erősebbek, melyek lenyelés esetén bélcsavarodást, bélelhalást is okozhatnak. A fogyasztóvédelmi hatóság azt kéri, hogy aki ilyen játékot vásárolt a holland online forgalmazó oldalán, az vegye el a gyerekektől és ne használják tovább. Jó, ha tudják a Fejér megyeiek is, hogy mikrobiológiai szennyeződés miatt Camembert Bertrand sajtot hívtak vissza a forgalomból. A fogyasztóvédelem azt kéri, hogy a 250 grammos október 21-én lejáró francia terméket senki ne fogyassza el. A sajtról további információk találhatók a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapján. A meteorológusok szerint eleinte több felhő lesz az égen, de napközben már szakadozottabb lesz a felhőzet, és hosszabb, rövidebb napos időszakok várhatók. Számottevő csapadék nem valószínű, élénk, erős lesz az északnyugati szél. Reggel 13, délután 19 fok körül várható a hőmérséklet.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Többletforrás jut jövőre az egészségügyben. Dél-afrikai jogászé a Nobel békedíj. Változik az időjárás, megérkezik az igazi ősz. Villányi Eszter vagyok. 500 milliárd forintos plusz forrást kap jövőre az egészségügy, ezt a miniszterelnök jelentette be a kormány döntések ismertetésekor. Magyar Péter közölte, a fejlesztések célja az egészségügyi rendszer javítása és a várólisták csökkentése lesz. Kitért rá, hogy több 10 milliárd forint többletforrást biztosítanak majd, amelyek első körben a térd és csípőprotízis, illetve a szürke hályok kezelését célozzák. A többletforrás mellett a teljes egészségügyi rendszer átalakítását is említette a kormányfő. Dél-afrikai jogásznak ítélték idén a Nobel békedíjat. Navi Pillay az ENSZ volt emberi jogi főbiztosa, és a Hágai Nemzetközi Büntetőbíróság egykori bírája kapja a kitüntetést, közölte a Norvég Nobel Bizottság Oszlóban. Az indoklásban kiemelik, hogy Navi Pillay kivételes bátorsággal és integritással dolgozott a béke és a nemzetközi jog előmozdításáért. Meghatározó szerepe volt a háborús bűnök, az emberiesség elleni bűncselekmények és a népirtások elkövetőinek felelősségre vonásában. Tolvajokat fogtak a rendőrök, az egész országban loptak, több mint 14 millió forint értékben. A két román férfi után már nyár óta nyomoztak, akkor egy parfümériából tűnt el egy pénztárca. A tolvajpáros hasonló módszerrel fosztogatott, egyikük bement az üzletbe, elterelte az eladó figyelmét, eltette az értékeket, a társa pedig sofőrként várta. Pilis Csabán, Debrecenben, Zalaegerszegen is megfordultak, és Budapesten több ékszerüzletből is loptak. Eljárás indult ellenük. Drónokat vetnek be a csomagkézbesítésre Kína hegyi falvaiban, ezzel jelentősen gyorsítják a kézbesítést Szecsuan tartományban. Egy netelrendelt permetező mindössze 7 perc alatt jutott el a tulajdonosához. A hálózatba már több mint 130 falut kapcsoltak be. A visszautat is hasznosítanák, folyik a kísérlet arra, hogy a drónok helyi terményeket szállítsanak. A hírek végén már is mondom, hogy milyen időre számíthatunk a folytatásban. Eleinte felhősebb idő lesz, de délután már több napsütésre számíthatunk. Számottevő csapadék nem valószínű, 18 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Hétvégén is marad a változékony idő, most úgy tűnik, hogy holnap dél-délnyugat felől újra több felhő érkezik fölénk. Északon, északkeleten több órára kisüthet a nap. Első zápor napközben szórványosan, majd estétől egyre nagyobb területen fordul elő. A vasárnap is hasonló időt ígér, napközben általában 12-20 fokot mérhetünk ma.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Kinek melyik volt a kedvenc munkahelye eddig, és miért pont az volt a legjobb, vagy éppen a kedvenc? 0620 55 55 155, ide várom a válaszokat, mert hogy ez a nap kérdése. 2 óra múlt, 5 perccel lassan megy tovább a délután a legjobb zenékkel. Én Majoros Rita vagyok, ez pedig a Simply Red dala, már itt is a Sunrise. Csodás hétvégét mindenkinek!
0: Best FM!

Best FM a legjobb zené. Kinek melyik volt a legjobb munkahely eddig, és miért pont az volt a legjobb? Na nézzük Éva üzenetét erre a kérdésre. Nekem az első munkahelyem volt a kedvencem, pedig nem ott kerestem a legtöbbet. Fiatalok voltunk, sokat nevettünk, és olyan közösség voltunk, hogy munka után is együtt maradtunk beszélgetni. Ma már mindenki szétszóródott, de hogyha találkozunk, ott folytatjuk, ahol abba hagyjuk. Imádom. László is írt, én a régi gyárat mondanám. Kemény munka volt, de becsülete volt annak, amit csináltunk. Tudtuk, hogy számíthatunk egymásra, ha baj van. Ma már nyugdíjas vagyok, de a régi kollégákkal még mindig összejárunk. Szerintem ez mindent elmond. Az biztos. 0620 55 55 155. Ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Vannak még hasonló élmények, emlékek, amiket szívesen felidéznének a mai délutánon a kedvenc munkahelyükkel kapcsolatban? Jöhetnek. Botoljuk a Facebookon, az Instagramon is várom a válaszokat. Jöjjön egy kis nosztalgikus péntek délután itt a Best FM-en, mondjuk Shani's dalával, I Love Your Smile. Hát folytatódhat a nosztalgia itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Nézzünk rá az utakra.
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: Budapestről kaptam az infót, hogy a Tököli út Hungária körút kereszteződésében baleset történt, úgyhogy ott kell, vagyis Zugló vasútállomásnál egy kicsit nagyobb fennakadásra számítani, illetve az M6-oson a főváros felé Nagytétény térségében közel az M0-as csomóponthoz két autó ütközött, a 16-os kilométernél a leállósávon halad a forgalom. Egy autó és egy kis teherautó pedig az M7-esen ütközött, a főváros felé Székesfehérvárnál korábban a 67-es kilométernél zárva a külső sáv, a dugó pedig 2-3 km. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha bárkinek van még útinfója, várom a folytatásban. Jó utat, vigyázzunk egymásra!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
1: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Dr. Fehér Henriett, a főorvos vette át a betegellátóosztály vezetését. Köszöntöm Önöket. Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Október 1-től Dr. Fehér Henriett, a főorvos vette át a betegellátóosztály vezetését. A vezetői megbízatást a korábbi osztályvezető Dr. Freid Zoltán saját döntése alapján adta át. Dr. Fehér Henrietta 1999-ben szerzett orvosi diplomát Szegeden, ezt követően anesteziológiai és intenzív terápiás szakvizsgát tett. Pályafutása során több városban is dolgozott sürgősségi, illetve intenzív terápiás területen, majd visszatért a Szent Pantaleon kórházhoz. Az elmúlt években az SBO meghatározó tagjává vált, szakmai munkáját pedig 2024-ben stratégiai igazgatói dicsérettel ismerték el. Az új osztályvezető feladata így egy olyan sürgősségi betegellátó egység irányítása lesz, amelyben már korábban is jelentős tapasztalatot szerzett, írja a Duna Online. Közel egy hónapot éltek meg az eddigi negatív rekordok Magyarország legnagyobb folyóján. A Duna vízállása októberre ismét történelmi mélypontra süllyedt Fejér megye összes mérőállomásánál. Dunaújváros mínusz 120-on állt, itt 4 centivel voltak lejjebb. A Dunaföldvári mérőpontnál a part kialakítása miatt nagyon látványos az apadás, és könnyen megközelíthető a meder, ott mínusz 241 centit mértek, ami 6-tal haladja meg a történelmi rekordot. További adatokról ír a FEOL portál. A könyvtár október 6 és 9 között a raktárba is beengedi az érdeklődőket, 13 és 16 óra között lehet válogatni a raktár polcairól, tehát még a mai napon. A hét második felében irodalmi beszélgetőkör, a Dunakosár bemutatkozása és helytörténeti játék is szerepel a programban. Az Országos Könyvtári Napok Dunaújvárosi Program sorozatát október 10-én a Könyves Szombat zárja ingyenes beiratkozással, kézműves foglalkozással, arcfestéssel és 16 órától a Medve és a Madár című báb előadással. Ismét lehet pályázni a Jövő Borásza ösztöndíjra. Az 1 millió forintos támogatás lehetőséget biztosít a szőlész borász hallgatók számára, hogy versenyképes tudást és nemzetközi tapasztalatot szerezzenek. Eddig 10 diák részesült az ösztöndíjban, ők például Új-Zélandon, Kaliforniában, Ausztráliában, Olaszországban és Franciaországban tölthették szüreti gyakorlatukat. Innen Fejér megyéből is november 15-ig lehet benyújtani a jelentkezési dolgozatokat. Holnap dél és délnyugat felől újra több felhő érkezik fölénk, de északon észak-keleten még több órára kisüthet a nap. Esőzápor napközben szorványosan, főként a Dunántúlon, majd estétől egyre nagyobb területen fordulhat elő. Az ország legnagyobb részén gyenge mérsékelt lesz a légmozgás, kora reggel 7 és 11, délután 15-23 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Meg is érkeztünk a kedvenc délutánunkhoz, ez már a pénteki, és a délután kellős közepén járunk, dunaújvárosi hallgatók. Itt találkozunk, ahogy mindig, a 93.1 Best FM-en, a mikrofon mögött Molek Csongor egészen este 6 óráig, és a kanadai hölgyel kezdünk, énekel Nelly Furtado, és szól az I'm Like a Bird.
1: 93.1 Best FM.

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: Ez a továbbra is a 93.1 Best FM. A mikrofonnál Molek Csongor, és ünneplés következik. Dunaújvárosi hallgatók, október 9-e van már. Kedves dénesek, uraim, boldog névnapot! A születésnaposokat Isten éltesse nagyon sokáig. Ma van a tojás világnapja, a Nemzetközi Tojásszövetség 99-ben hirdette meg október 2. péntekére a tojás világnapját. És 152. éve már postai világnap, 1874-től október 9-e. Híres emberek, akik a mai napon születtek, elég hosszú a felsorolás szokás szerint, 107 éve látott napvilágot Sugár Rezső, Erkel és Kossuthi a zeneszerző, zenepedagógus. 102 éve született Csaba László építész, aki a modern templomépítészet jelentős alakja volt, és 88 éve született Rákosi Gyula, olimpiai bronzérmes, Európa-bajnoki bronzérmes labdarúgó, edző. Dunaújvárosi hallgatók, aki ünnepel, Isten éltesse nagyon sokáig, a Sugababes zenél most a Besten, és tőlük szól a Hole in the Head.

0: kapcsolódott.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

0: ország ellen.
1: Közlekedési hírek a Best FM-en.
2: A 93.1-en közlekednek elég sokan így péntek délután kellős közepén, remélhetőleg munkából már hazafelé. Jó utat kívánok és balesetmentes kilométereket. Aktuális még a munkálat az Újsolti bekötő úton, a 0-as kilométernél számítani kell fennakadásra, aztán az 52-esen a Kecskemét-Dunaföldvár másodrendű főút több szakaszán is végeznek munkákat. Például a 30-as, 31-es kilométernél aktuális az útszűkület még október 19-éig, és a 47-es kilométernél is a csomópont építési munkák miatt útszűkület érvényben van. És ugrunk egy picit messzebb, Csengőd akasztó összekötő úton az 5306-oson aktuális a közműépítési munkálat, a 10-es kilométernél útszűkület miatt nem kell meglepődni. Kérem jelezzék, ha van egyéb útinfó, 30-as, 74-74, 777-es a telefonszámunk. A Faithless következő slágeréből idén is készült egy feldolgozás, Bibi Rexával, meghallgatjuk most eredetiben az Insomnia című dalt.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Hol pontosan? Itt a 93.1 Best FM-en. Üdv mindenkinek, első közös óránkat lepörgettük már így műsoron belül péntek délután, és még kettő a miénk szerencsére. A mikrofonnál Molek Csongor, akárhogy számolom este 6 óráig, és remélem sokan csatlakoztak hozzánk, kedves hallgatók. A következő órát Seal indítja az Amazing című dalával, ezzel.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
2: Reklámot hallottak.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
4: Délután a legtöbb helyen újra napos idő várható. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxygen Média hírei következnek. Még ebben a hónapban elindulhat a belföldi személyforgalom a Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszán. Ha a belföldi személyszállítás első hetei is rendben telnek, decemberben elindulhat a nemzetközi forgalom is, óránként 160 km-es sebességgel. Szombaton kezdődik a Szegedi Design Napok programja, amely célja, hogy bemutassa a térségben a divat, a gasztronómia, az építészet területén dolgozó kreatív szakemberek, képző és iparművészek munkáját az érdeklődőknek. A fesztivál vendégei bekapcsolódhatnak póló, táska és linómetsző workshopokba, részt vehetnek művészetterápiás foglalkozáson, valamint meghallgathatják a fény színházi természetéről szóló beszélgetést a Kövér Béla Bábszínházban. A belváros építészeti örökségét pedig tematikus séta során fedezhetik fel az érdeklődők a Klauzál tértől a Fekete Házig. Megérkezett Budapestre az első új 56 méter hosszú KAF villamos. A 9 modulos típusból összesen 4-et vásárolt a főváros a gyártótól korábban rendelt 51 darabos flotta részeként. Az alacsony padlós, légkondicionált, megnövelt kapacitású járművek a sikeres vizsgálatok, tesztek és próbafutások után az egyes vonalon közlekednek majd. 4 kortárs román filmet mutatnak be a Román Filmnapokon. A Corvin moziban, illetve a szegedi belvárosi moziban látható alkotások az identitás, az emlékezet, a társadalmi változások és az emberi kapcsolatok kérdéseit járják körbe. A fesztivált Christian Mungiu Fjord című filmje nyitja. Az alkotás az idei Káni Filmfesztiválon elnyerte az Aranypálmát. Közvetlen az intézményi vezetőket megkerülő panaszbejelentési rendszert hoz létre a kormány a gyermekvédelemben. Az új rendszerben névtelenül is lehet majd jelezni a visszaéléseket, a vezetőket érintő ügyekben pedig kötelező lesz a külső vizsgálat. Emellett előre be nem jelentett helyszíni ellenőrzéseket és mobil vizsgáló csoportokat is bevezetnek. A kormány jóvátételi programot is indít, amely pszichológiai, egészségügyi és jogi segítséget, valamint tanulási és munkába állási támogatást nyújt az érintetteknek. Híreink végén az időjárásról. Napközben csökken a csapadék esélye, és a felhőzet is felszakadozhat, csökkenhet, de délnyugaton és északkeleten tartósabban felhős maradhat az ég. Utóbbi részén az országnak még délután is lehet helyenként csapadék. Az északnyugatira forduló szelet erős lökések kísérik, de a légmozgás már napközben veszít erejéből. Délután általában 18-23 fok valószínű.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Azok bizony, itt a 93.1 Best FM-en. Mindenkinek szép délutánt kívánok, remélhetőleg jó páran. Pár perce már végeztek a melóval erre a hétre, a többieknek pedig kitartást kívánok. A neve Molek Csongor, Dunaújváros és a térség. Mi 2 órát lepörgetünk, és a felvonást most Seal indítja az Amazing című felvételével.
0: 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

Csongor. Üdv, kedves hallgatók! Remélem, hogy sokan velünk tartanak jelenleg, így péntek délután is Dunaújvárosból, vagy éppen a környékről. Nézzük, hogy hétvégére milyen időt mondanak a hozzáértők. Először csak a szombati napra fókuszálunk. Hát több felhő érkezik fölénk, majd dél-délnyugat felől, és kevesebb napsütés várható a holnapi nap folyamán, mint amit tapasztaltunk eddig a héten. Eső, zápor pedig szorványosan előfordulhat. A légmozgás mérsékelt marad a hétvége első napján, 14-22 fok várható majd. A csúcsérték így alakul. Pollenterhelés miatt már annyira nem kell aggódni, kedves allergiás hallgatók, és vártuk már, hogy ezt kimondhassam, de a parlagfű pollen koncentrációja maradt az alacsony tartományban, a gombák vannak még közepes magas szinten, de komolyabb tüneteket már egyik növény sem okoz. Remélhetőleg. Most árás zenél nekünk, és meghallgatjuk az egyik nagy sikerszámát, ez a Temptation című felvétel. Temptation.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Találja meg új otthonát Dunaföldvár szívében. Ismerje meg a Hársfaliget lakóparkot. Világos, tágos terek, modern otthonok és gyönyörű belső kert, ahol a nyugalom minden nap körülvesz. Hársfaliget lakópark Dunaföldvár. Költözzön oda, ahol jó élni. Hársfal_liget.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

0: 93.1 Best FM, a legjobb zenék itt Dunói Városban is a vonzás körzetben. A kedves hallgató, Kiskunfél Egyháza adott otthont az U11-es, U13-as és U15-ös korosztály Leány Országos Diákolimpia döntőjének még október 2-án, és a közel 240 ifjú birkózót felvonultató rangos mezőnyben a Dunói Városi Központi Sportegyesület és Fiók Egyesületei kiváló teljesítményt nyújtottak. A DKS-e 3 bajnoki címmel a torna legeredményesebb klubjai közé emelkedett. Az ünnepélyes megnyitó és a diákolimpiai eskütételt követően 3 szőnyegen kezdődtek meg az összecsapások, és a versenyen a DKS-e 5 fővel a fiók szakosztályok közül a Guris György BDS-e 1, még az Enyink VS-e népes 12 fős különítménnyel képviseltette magát. A sportolók fegyelmezettségét mutatta, hogy minden versenyző pontosan a tervezett súlycsoportjában mérlegelt. A beszámolóból kiderülnek az eredmények, ettől pontosabban a dunaiveres.com hírportálon. Madonna énekel most, és meghallgatjuk a Music című számát.
1: Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

jó, hogy ne ártsak másnak, a magamnak is rossz vagy a társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Itt a 93.1 Best FM-en, tartalmas késő délután péntekre mindenkinek, és aki betervezte a bulit, még alapozunk a jó zenékkel, aki pedig a pihenést tervezte be, már most jó pihenést kívánok. A nevem Molek Csongor, még egy óra miénk a mai napból, és indítja mindjárt Roger Sanchez, és szól az Another Chance.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Délután a legtöbb helyen újra napos idő várható. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxygen Média hírei következnek. Közvetlen az intézményi vezetőket megkerülő panaszbejelentési rendszert hoz létre a kormány a gyermekvédelemben. Az új rendszerben névtelenül is lehet majd jelezni a visszaéléseket, a vezetőket érintő ügyekben pedig kötelező lesz a külső vizsgálat. Emellett előre be nem jelentett helyszíni ellenőrzéseket és mobil vizsgáló csoportokat is bevezetnek. A kormány jóvátételi programot is indít, amely pszichológiai, egészségügyi és jogi segítséget, valamint tanulási és munkába állási támogatást nyújt az érintetteknek. Ismét kivégeztek egy halálra ítéltet az Egyesült Államokban, Texas államban. A 46 éves férfit rablógyilkosság miatt ítélték halálra. Ügyvédei megpróbálták megakadályozni a kivégzést, a bíróságok azonban elutasították a beadványt. Texasban idén ez volt a 6., az Egyesült Államokban pedig a 30. kivégzés. Egy ember életét vesztette, egy másik pedig súlyosan megsebesült egy medve támadásban a mongol fővárosban. Ulánbátor külső kerületében egy jurtába tört be az állat. Mongóliában az utóbbi időben egyre gyakrabban bukkannak fel lakott területeken a nagyvadak. Ennek oka a klímaváltozás és az élelemhiány lehet. Karbantartás miatt lezárják a déli pályaudvart a hétvégén. Váltókat javítanak, sineket és aljakat cserélnek, átvizsgálják a felső vezetéket, helyreállítják a Kelenföld felé vezető alagút bejáratát és a támfalat, valamint kijavítják a peronokat. A Baross Gábor vasútfejlesztési terv keretében rövidesen egy átfogóbb vasúti átépítés kezdődik. Szombaton kezdődik a Szegedi Design Napok programja, amely célja, hogy bemutassa a térségben a divat, a gasztronómia, az építészet területén dolgozó kreatív szakemberek, képző és iparművészek munkáját az érdeklődőknek. A fesztivál vendégei bekapcsolódhatnak póló, táska és linómetsző workshopokba, részt vehetnek művészetterápiás foglalkozáson, valamint meghallgathatják a fény színházi természetéről szóló beszélgetést a Kövér Béla Bábszínházban. A belváros építészet örökségét pedig tematikus séta során fedezhetik fel az érdeklődők a Klauzál tértől a Fekete házig. Híreink végén az időjárásról. Napközben csökken a csapadék esélye, és a felhőzet is felszakadozhat, csökkenhet, de délnyugaton és északkeleten tartósabban felhős maradhat az ég. Utóbbi részén az országnak még délután is lehet helyenként csapadék. Az északnyugatira forduló szelet erős lökések kísérik, de a légmozgás már napközben veszít erejéből. Délután általában 18-23 fok valószínű.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
4: Dr. Fehér Henriett, a főorvos vette át a betegellátóosztály vezetését. Köszöntöm Önöket. Szél Móni vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. Október 1-től Dr. Fehér Henriett, a főorvos vette át a betegellátóosztály vezetését. A vezetői megbízatást a korábbi osztályvezető Dr. Freyd Zoltán saját döntése alapján adta át. Dr. Fehér Henriett a 1999-ben szerzett orvosi diplomát Szegeden, ezt követően anesteziológiai és intenzív terápiás szakvizsgát tett. Pályafutása során több városban is dolgozott sürgősségi, illetve intenzív terápiás területen, majd visszatért a Szent Pantaleon kórházhoz. Az elmúlt években az SBO meghatározó tagjává vált, szakmai munkáját pedig 2024-ben stratégiai igazgatói dicsérettel ismerték el. Az új osztályvezető feladata így egy olyan sürgősségi betegellátó egység irányítása lesz, amelyben már korábban is jelentős tapasztalatot szerzett, írja a Duna Online. Közel egy hónapot éltek meg az eddigi negatív rekordok Magyarország legnagyobb folyóján. A Duna vízállása októberre ismét történelmi mélypontra süllyedt Fejér megye összes mérőállomásánál. Dunaújváros -120 állt, itt 4 centivel voltak lejjebb. A Dunaföldvári mérőpontnál a part kialakítása miatt nagyon látványos az apadás, és könnyen megközelíthető a meder, ott -241 centit mértek, ami 6-tal haladja meg a történelmi rekordot, további adatokról ír a FEOL portál. A könyvtár október 6 és 9 között a raktárba is beengedi az érdeklődőket, 13 és 16 óra között lehet válogatni a raktár polcairól, tehát még a mai napon. A hét második felében irodalmi beszélgetőkör, a Dunakosár bemutatkozása és helytörténeti játék is szerepel a programban. Az Országos Könyvtári Napok Dunaújvárosi Program sorozatát október 10-én a Könyves Szombat zárja ingyenes beiratkozással, kézműves foglalkozással, arcfestéssel és 16 órától a Medve és a Madár című báb előadással. A Fejér megyeiek is fotókkal segíthetik a macskák vadászatának kutatását. Egyetlen fotó is értékes adat lehet a kutatóknak a házi macskák vadászatáról, ezért a Hunren Ökológiai Kutatóközpont Macska Préda projektje arra hívja a lakosságot, hogy saját fényképes megfigyeléseivel segítsen feltérképezni, milyen vadon élő állatok kerülnek kapcsolatba a házi macskákkal. Ha lehetséges, érdemes több képet készíteni a zsákmányról, és sokat segít néhány mondat a helyzetről, az apró részletek teszik igazán jól használhatóvá a megfigyeléseket. A meteorológusok szerint eleinte több felhő lesz az égen, de napközben már szakadozottabb lesz a felhőzet, és hosszabb, rövidebb napos időszakok várhatók. Számottevő csapadék nem valószínű, élénk, erős lesz az északnyugati szél. Reggel 13, délután 19 fok körül várható a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Pénteken az útjó közös óránk indul itt a 93 egy Best FM-en. Mindenkit szeretettel köszöntök, dunaújvárosi hallgatók. A mikrofon mögött Molek Csongor, akárhogy számoljuk, még 60 perc a miénk a mai napból. És indítja az órát most Roger Sanchez, meghallgatjuk az Another Chance című számát itt a Best FM-en.
0: 93 egy Best FM.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 93.1-en jó utat kívánok, kedves dunaújvárosi közlekedők! Végeznek vasúti átjáróépítési munkálatokat az Újsolti bekötő úton, elméletileg még mindig útszűkületre számítani kell. Az 52-124-esen, a 0-as kilométernél. És ugrunk messzebb a 61-esre, ahol aktuális még az aszfaltozási munkálat Dunaföldvár-Dombóvár-Nagykanizsa másodrendű főúton, a 31-es-32-es kilométernél. Ha van egyéb infójuk, akár rendőri ellenőrzéssel összefüggésben is jöhet bátran. 0630-74-74-777-es a telefonszámunk. Előre is kösz szépen, egy kolumbiai hölgyel folytatjuk a műsort, énekel Shakira és szól egy táncolható sláger tőle, ez

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

Ez itt a 93.1 West FM, a legjobb zenék. Ugrunk vissza az időben egy picit. Az elmúlt hétvégén 14 alkalommal riasztották szabadban keletkezett tűzesethez a tűzoltókat. Megyénk határain belül, kedves hallgatók. És több esetben az őszi kerti munkák során a növényi hulladék égetésével keletkezett tűz. Felhívják a figyelmet, hogy továbbra is érvényes a tűzgyújtási tilalom, kedves hallgatók, tehát tilos tüzet gyújtani az erdőkben és azok 200 méteres körzetében, valamint a vasút és közút menti fásításokban, és a tilalom még a kijelölt tűzrakó helyeken is érvényes. Szabó Bisztricanet a helyi sajátosságok fontosságára hívta fel még a figyelmet. Ahogy említette a megyei katasztrófavédelmi szóvivő, több településen önálló rendelet szabályozza a kerti hulladék égetésének lehetőségét, viszont sok esetben ezek az önkormányzati rendeletek azt is egyértelműen rögzítik, hogy a tűzgyújtási tilalom időszakában az égetés nem engedélyezett. Ott vannak a részletek a dunaujváros.com hírportálon. Kanye West zenél most nekünk, és a Stronger című számát indítom.

93.1 Best FM, a legjobb zenék. Péntekre én lassan elköszönök, kedves dunói városi hallgatók, mégpedig Sasha I Feel Lonely című slágerét meg együtt meghallgatjuk így a műsor vége felé, és ezzel köszönöm meg a mai napra a figyelmet, főleg az előző 3 órára. Hétvégén is jelentkezem, remélem találkozunk. Holnap délután 3-tól szombaton ismét indítjuk majd a közös műsorunkat. Molek Csongort hallották, mindenkinek kellemes kora estét kívánok. Hello!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Dr. Fehér Henriett, a főorvos vette át a betegellátóosztály vezetését. Köszöntöm Önöket. Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Október 1-től Dr. Fehér Henriett, a főorvos vette át a betegellátóosztály vezetését. A vezetői megbízatást a korábbi osztályvezető Dr. Frey Zoltán saját döntése alapján adta át. Dr. Fehér Henriett a 1999-ben szerzett orvosi diplomát Szegeden, ezt követően anesteziológiai és intenzív terápiás szakvizsgát tett. Pályafutása során több városban is dolgozott sürgősségi, illetve intenzív terápiás területen, majd visszatért a Szent Pantaleon kórházhoz. Az elmúlt években az SBO meghatározó tagjává vált, szakmai munkáját pedig 2024-ben stratégiai igazgatói dicsérettel ismerték el. Az új osztályvezető feladata így egy olyan sürgősségi betegellátó egység irányítása lesz, amelyben már korábban is jelentős tapasztalatot szerzett, írja a Duna Online. A könyvtár október 6 és 9 között a raktárba is beengedi az érdeklődőket, 13 és 16 óra között lehet válogatni a raktár polcairól, tehát még a mai napon. A hét második felében irodalmi beszélgetőkör, a Dunakosár bemutatkozása és helytörténeti játék is szerepel a programban. Az Országos Könyvtári Napok Dunaújvárosi Program sorozatát október 10-én a Könyves Szombat zárja ingyenes beiratkozással, kézműves foglalkozással, arcfestéssel és 16 órától a Medve és a Madár című báb előadással. Ismét lehet pályázni a Jövő Borásza ösztöndíjra. Az 1 millió forintos támogatás lehetőséget biztosít a szőlész borász hallgatók számára, hogy versenyképes tudást és nemzetközi tapasztalatot szerezzenek. Eddig 10 diák részesült az ösztöndíjban, ők például Új-Zélandon, Kaliforniában, Ausztráliában, Olaszországban és Franciaországban tölthették szüreti gyakorlatukat. Innen Fejér megyéből is november 15-ig lehet benyújtani a jelentkezési dolgozatokat. A Fejér megyeiek is fotókkal segíthetik a macskák vadászatának kutatását. Egyetlen fotó is értékes adat lehet a kutatóknak a házi macskák vadászatáról, ezért a Hunren Ökológiai Kutatóközpont Macska Préda projektje arra hívja a lakosságot, hogy saját fényképes megfigyeléseivel segítsen feltérképezni, milyen vadon élő állatok kerülnek kapcsolatba a házi macskákkal. Ha lehetséges, érdemes több képet készíteni a zsákmányról, és sokat segít néhány mondat a helyzetről, az apró részletek teszik igazán jól használhatóvá a megfigyeléseket. Holnap dél és délnyugat felől újra több felhő érkezik fölénk, de északon északkeleten még több órára kisüthet a nap. Esőzápor napközben szorványosan, főként a Dunántúlon, majd estétől egyre nagyobb területen fordulhat elő. Az ország legnagyobb részén gyenge mérsékelt lesz a légmozgás, kora reggel 7 és 11, délután 15-23 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Kurtítják a műtéti várólistákat, jöhetnek az éjszakai operációk, életet menthetnek a lelki vészjelzések, felélte a potyapénzt, itt a vádemelés. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. 500 milliárd forinttal többet kap jövőre az egészségügy, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter szerint elsőként a kórházi várólistákat akarják csökkenteni. Több 10 milliárd forintot biztosítanak csípő és térdprotézis, illetve szürkehályog műtétekre. Ezekre kell a legtöbbet várni. A folytatásban este és éjszaka is operálhatnak majd, ami Nyugat-Európában teljesen bevett dolog, tette hozzá a kormányfő. Továbbra sincs előrelépés a szociális szektor béremelésének ütemezése kapcsán. Az ágazati érdekegyeztető fórum ülésén az érdekvédők emlékeztettek arra, hogy a jelenlegi kormánypárt azonnali 25%-os növelést ígért a választási kampány idején. Később a miniszterelnök úgy nyilatkozott, hogy ez két részletben történik majd meg. A szféra és a kormányzat között abban egyetértés van, hogy 2030-ra a szociális ágazatban dolgozók bérének fel kell zárkóznia az oktatásban és az egészségügyben fizetett javadalmakhoz. Foglalkoznunk kell magunk és környezetünk mentális egészségével, és ha szükséges, kérjünk segítséget. Erre hívja fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ egészségfejlesztési szakértője a Lelki Egészség Világnapja kapcsán. Ez holnap lesz. Simics Rita hangsúlyozta, fontos, hogy időben felismerjük a figyelmeztető jeleket.
3: Például a viselkedésbeli változások, elszigetelődés a közösségtől, teljesítményromlása szintén egy nagyon jó jelzőrendszer. Olyan kockázatvállalásokat lehet tapasztalni, ami korábban nem volt, és sajnos ide tartoznak az alkohol vagy a drogfogyasztás növekedése is.
2: Elköltötte a számlájára tévesen átutalt, csaknem 2 millió forintot egy szolnoki fiatalember. A pénz nagy részét később sem utalta vissza, ezért vádat emeltek ellene. Egy havi munkabér helyett 10 havit kapott még tavaly nyáron, és néhány hét alatt gyakorlatilag felélte az összeget. Megállapodtak, hogy részletekben törleszt, de ez nem sikerült, sőt, nem sokkal később már dolgozni sem ment. Most pénzbüntetésre számíthat. A folytatásban hűvösebb időre, sokkal több felhőre számíthatunk. Hajnalban 0-9 fok valószínű, holnap 17-21 fok jelenti majd a csúcsot. Csapadék is valószínű, eleinte szorványosan a Dunántúlon, utána már a középső ország részben és keleten is. Az előrejelzések szerint a vasárnap változatos időt hoz élénk széllel, derűs és felhősebb időszakokkal, helyenként esővel, 13-21 fokkal. A jövő héten már 20 fok alatt maradnak a csúcsok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék. Best FM. A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok még

Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak a lemezjátszóknál. White Boy.

Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este. Sunshine and a whole lot of soul. Come on.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Újabb sikeres prevenciós nap, köszöntöm Önöket. Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. A fiatalok megszólításával kezdődött idén a Merrák elleni összefogás Dunaújvárosi program sorozata, a Figyelj ránk. A Dunaújvárosi Szent Pantaleon kórházban 5 helyi középiskola közel 70 diákja vett részt azon a prevenciós napon, amelyet most először kifejezetten ennek a korosztálynak szerveztek meg. A program, a kórház és a Jót szívből Dunaújvárosért jótékonysági akciócsoport együttműködésében valósult meg. A könyvtár október 6 és 9 között a raktárba is beengedi az érdeklődőket, 13 és 16 óra között lehet válogatni a raktár polcairól, tehát még a mai napon. A hét második felében irodalmi beszélgetőkör, a Dunakosár bemutatkozása és helytörténeti játék is szerepel a programban. Az Országos Könyvtári Napok Dunaújvárosi program sorozatát október 10-én a Könyves Szombat zárja ingyenes beiratkozással, kézműves foglalkozással, arcfestéssel, és 16 órától a Medve és a Madár című báb előadással. Ismét lehet pályázni a Jövő Borásza ösztöndíjra. Az 1 millió forintos támogatás lehetőséget biztosít a szőlész borász hallgatók számára, hogy versenyképes tudást és nemzetközi tapasztalatot szerezzenek. Eddig 10 diák részesült az ösztöndíjban, ők például Új-Zélandon, Kaliforniában, Ausztráliában, Olaszországban és Franciaországban tölthették szüreti gyakorlatukat. Innen Fejér megyéből is november 15-ig lehet benyújtani a jelentkezési dolgozatokat. Jó, ha tudják a Fejér megyeiek is, hogy mikrobiológiai szennyeződés miatt Camembert Bertrand sajtot hívtak vissza a forgalomból. A fogyasztóvédelem azt kéri, hogy a 250 g-os október 21-én lejáró francia terméket senki ne fogyassza el. A sajtról további információk találhatók a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapján. A Fejér megyeiek is fotókkal segíthetik a macskák vadászatának kutatását. Egyetlen fotó is értékes adat lehet a kutatóknak a házi macskák vadászatáról, ezért a Hunren Ökológiai Kutatóközpont Macska Préda projektje arra hívja a lakosságot, hogy saját fényképes megfigyeléseivel segítsen feltérképezni, milyen vadon élő állatok kerülnek kapcsolatba a házi macskákkal. Ha lehetséges, érdemes több képet készíteni a zsákmányról, és sokat segít néhány mondat a helyzetről, az apró részletek teszik igazán jól használhatóvá a megfigyeléseket. A meteorológusok szerint eleinte több felhő lesz az égen, de napközben már szakadozottabb lesz a felhőzet, és hosszabb, röviden napos időszakok várhatók. Számottevő csapadék nem valószínű, élénk, erős lesz az északnyugati szél. Reggel 13, délután 19 fok körül várható a hőmérséklet.
0: Hírek a Best FM-en.
3: Teherkocsik, buszok, egy ideig olcsóbb lesz a gázolaj, inkább otthon gyógyulnának az infarktusos betegek. 2 milliárdos zsarolás, lecsaptak az álügynökökre. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. A magas árak miatt az év végéig literenként 25 forinttal csökkentik a 7,5 tonna feletti teherkocsik és a buszok után a gázolaj jövedéki adóját, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hozzátette, utólag igényelhetik vissza a pénzt az érintettek, úgy, ahogyan ez az agrárvállalkozások esetében már működik. A miniszter arról is beszélt, hogy szigorítják az útdíj fizetés ellenőrzését, hogy megelőzzék a külföldi fuvarozók ügyet. A szívbetegek kevesebb, mint ötöde vesz részt rehabilitációban, és egy év elteltével már csak minden második szedi az előírásoknak megfelelően gyógyszereit. Mindez komoly kockázat, például egy infarktus után, hangzott el egy szakmai konferencián. Szakemberek szerint az otthonról látogatható ambuláns rehabilitáció jelenthetne megfelelőbb megoldást, így az érintettek nem esnének ki hetekre a munkából, közölte az nso.hu. A vagyonvisszaszerzési hivatalra hivatkozva zsaroltak álrendőrök egy férfit, azt ígérték neki, hogy a süllyesztőbe kerülnek az ellene indított büntetőeljárások, ha fizet 2 milliárd forintot. Folyamatosan nyomasztották, egyszer megmotozták, telefonját elvették, aztán egy megkülönböztető jelzéssel ellátott kocsiba ültették, hogy előállítsák. Végül lecsaptak a 3 tettesre a nyomozók. 2 férfit őrizetbe vettek, indítványozták letartóztatásukat. Rekordot dönt az idei Spár Budapest Maraton Fesztivál. Csak nem 40 ezeren állnak rajthoz a hétvégi eseményen a 14 táv valamelyikén. Részletek Kocsis Árpádtól, a szervező BSI ügyvezető versenyigazgatójától.
4: Első év, amikor több mint 10 000 egyéni maratonista jelentkezett az eseményre. Tavaly már viszonylag közel voltunk hozzá, de nem értük el, most viszont meghaladtuk néhány száz fővel, tehát ekkora léptékű maraton nem sok helyen van Kelet-Európában, és a magyarok száma is ugyanúgy nő, mint a külföldieké, tehát körülbelül fele-fele lesz a magyarok és a külföldiek aránya az eseményen, tehát ez is maga a maratoni táv igazi nemzetközi eseményé vált.
3: A folytatásban hűvösebb időre, sokkal több felhőre számíthatunk. Hajnalban 0-9 fok valószínű, holnap 17-21 fok jelenti majd a csúcsot. Csapadék is valószínű, eleinte szorványosan a Dunántúlon, utána már a középső ország részben is, keleten is. Az előrejelzések szerint a vasárnap változatos időt hoz élénk széllel, derűs és felhősebb időszakokkal, helyenként esővel, 13-21 fokkal. A jövő héten már 20 fok alatt maradnak a csúcsok.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Drákói szigorral büntetnék a magyarok a közutak rémeit. Már papírunk is van arról, hogy brutális volt a nyár. Gyümölcs cseperedik a Balaton medrében. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Kemény fellépést várnak az emberek a száguldozókkal és az illegális gyorsulási versenyek résztvevőivel szemben. A szaktárca vezetője szerint több mint 300 ezeren töltötték ki a közlekedésbiztonsági kérdőívet. Jelentős többségük egyetért azzal, hogy szigorúbb büntetést kapjon az az extrém gyorshajtó, aki halálos balesetet okoz. Vitézi Dávid jelezte, néhány héten belül bemutatják a rollerekkel kapcsolatos szabályozás tervezetét. Az elmúlt 126 év legsúlyosabb aszálya az idei. A mérések kezdete óta nem volt még soha ilyen brutális szárazság. A Hungaromet adatai szerint harmadannyi eső esett nyáron, mint amennyi ilyenkor szokott. A középhőmérséklet pedig 2,5 fokkal haladta meg az átlagot, megközelítve a 23,5 fokot. Nem csak az évszak volt extrém száraz, hanem az azt megelőző egy év is. Görög dinnyenő a Balaton kiszáradt medrében, Bogláron, a csavargőzös műemlékhajónál. A nádas mellett 5-6 kis gyümölcsre bukkantak, amelyek magvait feltehetően a környéken nagy számban előforduló madarak szórhatták el még korábban. Reggel a tó átlagos vízállása 29 cm volt a siófoki vízmércéhez viszonyítva, ez úgy 90 centivel marad el a sok évtizedes átlagtól. Sokaknak a szervát ültetés jelenti az egyetlen esélyt az életben maradásra. Többek között erre hívják fel a figyelmet holnap a donornapon. Az Országos Vérellátó Szolgálat transplantációs igazgatója Mihály Sándor szerint nehéz kérdésről van szó, amiről egyszerűen muszáj beszélni.
2: Hogyha valaki életében nem tiltotta meg írásban, hogy halála esetén holttestéből szervet, szövetet távolítsanak el, akkor az elhunyt beleegyezését kell vélelmezni. Mindenki szabadon hozhat döntést a saját szerveit illetően. Ezzel a donornappal is arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy életmentő jelentősége van annak, hogy minél többen, lehetőség szerint mindannyian hozzunk életünk során döntést saját szerveink halálunk utáni sorsáról.
1: A folytatásban hűvösebb időre, sokkal több felhőre számíthatunk. Hajnalban 0-9 fok valószínű, holnap 17-21 fok jelenti majd a csúcsot. Csapadék is valószínű, eleinte szorványosan a Dunántúlon, utána már a középső ország részben és keleten is. Az előrejelzések szerint a vasárnap változatos időt hoz élénk széllel, derűs és felhősebb időszakokkal, helyenként esővel, 13-21 fokkal. A jövő héten már 20 fok alatt maradnak a csúcsok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenék, egy csodás péntek estét kívánok mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Remélem mindenki jól van, remélem mindenkinél kitörő örömet okoz az, hogy elindult a hétvége, és remélem, hogy itt vagytok, hogy a legjobb zenékkel elbúcsúzzunk ettől a munkahéttől. Érkezik most Sean Paul és a Temperature.
3: Ez a Night Shift a

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most egy dal, ami 43 éves. Ez D plus D és a Sucker DJ. Az akkori hip-hop egyik igazi úttörője, Marley Marl gondolta el és valósította meg. Viszont az igazi siker, az igazi áttörés 7 évvel később, 1990-ben érkezett, amikor a brit Ben Librand új remixet készített belőle, és egy kicsit átgondolta, mondhatni kiegészítette az amerikai TV-film sorozat I Dream of Genie-nek a főcímdalával, így összehozta azt, hogy a 80-as évek hip-hopja találkozott a 60-as évek televíziózásával. Hát, hogy mi lett belőle, az jön a következő 3 perc 38 másodpercben. Deep Sucker DJ. Turn up the music.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a történelem megmutatta azt már nekünk, hogy igazán az működik jól, ami a valós életből van merítve, és a következő dal is így van, hiszen az alapkoncepciót Will I Am álmodta meg, pontosabban egy volt kapcsolatában elkövetett hibái inspirálták. Így született meg a Black Eyed Peas-től a Don't Lie, ami amúgy az egyik legsikeresebb dala a formációnak akkoriból, amikor még teljes volt így fölgével kiegészülve. Na, de elég ebből, Don't Lie, Black Eyed Peas, most itt a Best FM-en.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, érkezik most nálunk Anastasia és a Paid My Dues. A cím, aminek a magyar fordítása nagyjából ennyi lenne, hogy megfizettem az árát, és hát ő bőven megfizette az árát, hiszen fiatalon krónbetegséggel küzdött, a zeneiparban pedig mindenki öregebbnek nézte, mint valójában, hiszen annyira érces volt a hangja, annyira fejlett volt a hangja, plusz az sem segített nagyon, hogy volt vagy 156 centi magas, mondjuk most is annyi körülbelül. Tehát egy ilyen igazi túlélő himnuszról beszélhetünk, ami arról szól, hogy bármilyen akadályokat görget az élet eléd, hát nem megállni kell, hanem azokat átugrani, vagy valahogy átvészelni. Anastasia, Paid My Dues, most itt a Best FM-en.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, ez volt az a dal, ami a 18 éves Christina Aguilerát egyből a világsztár kategóriába repítette, és nagyon jól is sikerült, hiszen 5 héten át vezette az amerikai Billboard listát, plusz a biztonság kedvéért egy Grammy-díjat is hozott a mi Christinának. Ez a Genie in the Bottle.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Plusz 500 milliárd jut az egészségügyre, béremelés a szociális ágazatban nem tisztul a kép. Ellopták a persejpénzt a jászapáti templomból. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. 500 milliárd forinttal többet kap jövőre az egészségügy, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter szerint elsőként a kórházi várólistákat akarják csökkenteni. Több 10 milliárd forintot biztosítanak csípő és térdprotézis, illetve szürkehályog műtétekre. Ezekre kell a legtöbbet várni. A folytatásban este és éjszaka is operálhatnak majd, ami Nyugat-Európában teljesen bevett dolog, tette hozzá a kormányfő. Továbbra sincs előrelépés a szociális szektor béremelésének ütemezése kapcsán. Az ágazati érdekegyeztető fórum ülésén az érdekvédők emlékeztettek arra, hogy a jelenlegi kormánypárt azonnali 25%-os növelést ígért a választási kampány idején. Később a miniszterelnök úgy nyilatkozott, hogy ez két részletben történik majd meg. A szféra és a kormányzat között abban egyetértés van, hogy 2030-ra a szociális ágazatban dolgozók bérének fel kell zárkóznia az oktatásban és az egészségügyben fizetett javadalmakhoz. Foglalkoznunk kell magunk és környezetünk mentális egészségével, és ha szükséges, kérjünk segítséget. Erre hívja fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ egészségfejlesztési szakértője a Lelki Egészség Világnapja kapcsán. Ez holnap lesz. Simics Rita hangsúlyozta, fontos, hogy időben felismerjük a figyelmeztető jeleket.
2: Például a viselkedésbeli változások, elszigetelődés a közösségtől, teljesítmény romlása szintén egy nagyon jó jelzőrendszer. Olyan kockázatvállalásokat lehet tapasztalni, ami korábban nem volt, és sajnos ide tartoznak az alkohol vagy a drogfogyasztás.
1: Persejpénzt, úgy 3000 forintot lopott a jászapáti katolikus templomból egy 19 éves lány, és magával vitte a hittanteremből a falra szerelt tévét, meg a távirányítót. Vádat emeltek ellene. Miután a nyári büntettet úgy követte el, hogy egy másik ügyben korábban elítélték és felfüggesztett szabadságvesztést kapott, most börtönbe küldené és a közügyektől is eltiltaná őt az ügyészség. A Jászberényi járás bíróság dönt majd ügyében. A folytatásban hűvösebb időre sokkal több felhőre számíthatunk, hajnalban 0-9 fok valószínű, holnap 17-21 fok jelenti majd a csúcsot, csapadék is valószínű, eleinte szorványosan a Dunántúlon, utána már a középső ország részben és keleten is. Az előrejelzések szerint a vasárnap változatos időt hoz élénk széllel, derűs és felhősebb időszakokkal, helyenként esővel, 13-21 fokkal. A jövő héten már 20 fok alatt maradnak a csúcsok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás péntek estét, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. 9 óra múlt 3 perccel, úgyhogy azt tudom mondani, hogy robogunk, de nagyon vadul a hivatalos hétvége felé, úgyhogy a legjobb zenékkel hozok egy kis aláfestő zenét ehhez. Jön az ATB, ez a The Fields of Love.
3: Ez a Night Shift,

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a következő dalban kevés nagyobb világsztár szerepelhetett volna, mint amennyi szerepel. Kezdjük az elején. Van egyszer ugyebár Tupac. A zenét és a beatet Dr. Dre-nek lehet köszönni, és még a biztonság kedvéért Roger Troutman is hallható a dalban, bár igaz, hogy az ő hangját egy ilyen talkbox-szal elferdítették, elcsúfították,

ő adja ezt a robot hangot benne, és hogyha ez még nem lenne elég, akkor Joe Cocker Woman to Woman című dalát is felhasználták a következő közel 4 percben, és hát egy elég erős marketinget kapott ezzel Kalifornia. Ez Tupac és a California Love.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most egy olyan úriember, aki bár New Yorkban született, attól függetlenül Magyarországon alkotott, de azért a tengeren túlon is bőven megállná a helyét. Ő nem más, mint Király Viktor, tudjuk nagyon jól, itt a Megasztárban tűnt fel, aztán Amerikának megmutatta magát az amerikai Voice-ban, de valahogy ott az áttörés nem jött össze neki. Pedig nagyon jó dalokat csinált, mint például a következő, ami egy igazi tűzről pattan, tüzes dal. Ez a Fire!

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.
2: Fej.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, tegnap szerintem Rihanna nagyon, de nagyon kiakasztotta a rajongóit, főleg azokat, akik a zenéért szeretik, mert hogy egy interjúban elmondta, pontosabban megkérdezték tőle, hogy nagyjából hány dala van, amin így ül még és nincs kiadva. Ő gondolkodott egy picit, majd egy ilyen alapvető matek feladvánnyal akarta ezt nekünk elmondani, hogy durván 170 olyan dal van, amit nem adott ki, még nem mutatott meg a nagyvilágnak, de attól függetlenül ott van és bármikor elővehető. Ez úgy azért kicsit gáz, hogy kimondta, hogy nagyon már zenélni nem akar az életben. Úgyhogy Rihanna rajongók, hát sorry, így jártatok. Viszont amilyen van, az nagyon jó. Jön a Panda Replay!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Szigorítják az útdíjfizetés ellenőrzését, inkább otthon gyógyulnának az infarktusos betegek. Vége az aranykornak, mélyponton a francia bortermelés. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. A magas árak miatt az év végéig literenként 25 forinttal csökkentik a 7,5 tonna feletti teherkocsik és a buszok után a gázolaj jövedéki adóját, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hozzátette, utólag igényelhetik vissza a pénzt az érintettek, úgy, ahogyan ez az agrárvállalkozások esetében már működik. A miniszter arról is beszélt, hogy szigorítják az útdíjfizetés ellenőrzését, hogy megelőzzék a külföldi fuvarozók ügyet. A szívbetegek kevesebb, mint ötöde vesz részt rehabilitációban, és egy év elteltével már csak minden második szedi az előírásoknak megfelelően gyógyszereit. Mindez komoly kockázat, például egy infarktus után, hangzott el egy szakmai konferencián. Szakemberek szerint az otthonról látogatható ambuláns rehabilitáció jelenthetne megfelelőbb megoldást, így az érintettek nem esnének ki hetekre a munkából, közölte az nso.hu. Az évszázad kezdete óta a legkevesebb bor készül idén Franciaországban, gyászos adatokkal jelentkeztek a gazdák. A legtöbb területen 15-20%-kal kevesebb szőlőt takarítottak be, csupán Bordeaux környékén lehetnek elégedettek a szürettel. A fő probléma a hőség és az aszály, ugyanakkor egyre több borvidéken ritkítják a tőkéket, mert jelentősen csökken a kereslet. A fiatalok egyre kevésbé isznak bort, pláne vöröset. Rekordot dönt az idei Spár Budapest Maraton Fesztivál. Csak nem 40 ezeren állnak rajthoz a hétvégi eseményen a 14 táv valamelyikén. Részletek Kocsis Árpádtól, a szervező BSI ügyvezető versenyigazgatójától.
2: Első év, amikor több mint 10 000 egyéni maratonista jelentkezett az eseményre. Tavaly már viszonylag közel voltunk hozzá, de nem értük el, most viszont meghaladtuk néhány száz fővel, tehát ekkora léptékű maraton nem sok helyen van Kelet-Európában, és a magyarok száma is ugyanúgy nő, mint a külföldieké, tehát körülbelül fele-fele lesz a magyarok és a külföldiek aránya az eseményen, tehát ez is maga a maratoni táv igazi nemzetközi eseményé vált.
1: A folytatásban hűvösebb időre, sokkal több felhőre számíthatunk. Hajnalban 0-9 fok valószínű, holnap 17-21 fok jelenti majd a csúcsot. Csapadék is valószínű, eleinte szorványosan a Dunántúlon, utána már a középső ország részben és keleten is. Az előrejelzések szerint a vasárnap változatos időt hoz élénk széllel, derűs és felhősebb időszakokkal, helyenként esővel, 13-21 fokkal. A jövő héten már 20 fok alatt maradnak a csúcsok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: 10 óra után is Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás péntek estét vagy éjszakát kinek, hogy tetszik. Én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Nincs megállás, nincs kiszállás, nincs lazálás. Jönnek a legjobb zenék szépen egymás után rendezve. Az isteni Beyoncé-hez most, ez a Halo.
3: Ez a Night Shift.

Best FM a legjobb zenék, hölgyek, urak, egy csodás péntek estén is üdv mindenkinek, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és eljött az az idő, amikor segítőkezet nyújtok azoknak, akik teljesen, de teljesen vakon vannak a névnapok kapcsán. Na vágjunk is bele, holnap október 10-én Gedeon névnapja van, viszont a kibővített naptár szerint fel lehet még köszönteni a Bendegúzokat, a Dánieleket, a Danilókat, a Dánosokat, a Ferenceket, a Gedőket, a Leókat, a Samukat és a Sámueleket, na meg a Lioneleket is, nem esz, innen is nagyon boldog névnapot kívánunk neked, nem biztos, hogy halljam, de talán eljut hozzá, és akkor küldünk nektek egy dalt, ez nem más, mint Janet Jackson és a Together Again.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, 2006-ban Pink nagyon, de nagyon odaszúrt az akkori világ celeb kultúrájának, és a következő dalban nagyon, de nagyon, de nagyon odapörkölt Paris Hiltonnak, Jessica Simpsonnak, Lindsay Lohannek, a jellegzetes megjelenésük miatt, és még sorolhatnám. És Pink üzenete nagyon, de nagyon egyszerű volt. A lányoknak nem kell butácskának látszani, és egy buta szerepet vállalni ahhoz, hogy sikeresek legyenek. Ennyi, pont és kész. Ja, és még egy Grammy jelölést is kapott a videóklip. Ennyi. Pink és a Stupid Girls. Indul!

0: Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha szél leszemben szaladok, én akkor...

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a következő dalunk szerintem mindenki szívéből szól, hiszen leírja azt, hogy pénteken mi hogy érezzük magunkat. Elég volt a munkából, kezdődhet a hétvége, és ez a szám tipikusan az, de tényleg tipikusan az, ami vasárnap este és valamilyen szinten előhozza a pénteki feelinget. Ez Michael Gray és a The Weeknd.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, ez egy történelmi dal a Simply Red életében, hiszen az addigi szólós, kicsit lassú hangzást felcserélték, felfrissítették egy sokkal táncosabb, funky ritmussal. És hogy mennyire jött be nekik, hát azt majd eldönti az idő, na meg ti. Ez a Something's Got Me Started.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék, hölgyeim és uraim, üdv mindenkinek, és egy csodás péntek éjszakát, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és nagy örömmel jelentem, hogy indul a péntek utolsó órája, tehát szó szerint már csak egy kis köpésre vagyunk a hétvégétől, ezért most jön nálunk Nelly Furtado és Timbaland, ez a Promises.
1: Ez a Night Shift

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, eljött az idő, hogy nézzük meg, milyen idő vár ránk a hétvége hivatalosan első napján, szombaton, úgyhogy vágjunk is bele. 8 fokra ébredünk,

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, meg kell mondanom őszintén, hogy nem vagyok egy ilyen nagy új hullámos magyar zene fanattól, függetlenül a következő úri embereket nagyon tisztelem, nagyon kedvelem, egyenként is, meg aztán utána egy csoportba verődve is, és többet nem hiszem, hogy kell mondani róluk, hiszen érkezik a Well Hello, mindenki ismeri őket és tudja az előéletüket, és Tédeni, hát őt is ismeri mindenki, és lassan tudja az előéletét. Közösen pedig megcsinálták azt, hogy mi zajlik mondjuk egy péntek esti diszkó előtt. Jön a diszkoklub! Yeah!

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, nem elfelejteni, van nekünk egy Facebook és egy Instagram oldalunk, ez a Best FM vagy Best FM Magyarország, esetleg Best FM Hungary. Na, tudjátok nagyon jól, ezeket az oldalakat kéne megkeresni, ha megvan, akkor lecsekkolni, ha ez is megvan és elnyeri tetszéseteket, akkor pedig belájkolni és bekövetni. Mi pedig előre is nagyon szépen köszönjük. Most pedig érkezik egy dal a 2000-es évek elejéről, amikor még minden a szerelemről és az ilyen és ehhez kapcsolódó sorozatokról szólt, hiszen jön Mark és a Ments meg szerelem.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, eljött a könnyes búcsú ideje. Én nagyon szépen köszönöm, hogy együtt rádióztunk. Remélem, jól éreztétek magatokat. Én kimondottam, viszont azért már várom a vasárnap estét, de most még csak a szombat jön, úgyhogy holnap este 8-kor megint találkozunk. Addig is jó éjszakát, szép álmokat, jó pihenést, jó bulit, amit csak csináltok, jó? Én Bigfalvi Tomi vagyok, a Biki. Holnap este 8-kor találkozunk. Addig is mindenkinek ciao, ciao, és persze ciao!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. What up? It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world. With my girl Sarah. Brand new deal.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. It's been a long time. Shouldn't have left you. Without a dope beat.